Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig Martin Garrix a folytatásban, Jaxel, ez a Told You So, aki pedig üzenne 0620 311 111, azt pedig mindenki nyugodtan biztosra veheti, hogy ebben az órában is csak igazi mai slágerek szólnak nálunk felesleges duma nélkül. Ez a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy nagyon jó dalra szeretném felhívni a figyelmet. Ezt szerintem imádni fogjuk. Bibi Rexa, Faithless. A címe New Religion. Ezt indítom most a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig most a fogyadásban Hypaton jön Norma J. Martinnal Out of My Head, szenzációs a dal. Viszont nagyon fontos, hogy Balázséknál ma is lesz játék, a tavaszi nagy takarítás játék folytatódik. Nagyon menő ajándékokért.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai is

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az éjszakában kitartást, főleg ha melózni kell, vagy ha úton vagyunk, vezessünk óvatosan. Én viszont arra gondoltam, hogy most hát az éjszaka közepén hozok egy igazi lendületet és egy óriási slágert, nekem az egyik legnagyobb aktuális kedvencem, ezt őszintén meg kell, hogy mondjam. Rayon, Where is my husband-el? Itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is elképesztően nagy kedvencekkel készülök, köztük lesz Loi és a Gert Lucky, de hozom Regálili igazi mai slágerét, sőt David Gettától és Lady Gagától is egy nagy kedvencet.

0: Város a kiélőben fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, május 24-én.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, és ez az óra is olyan lesz, ami tele van igazi mai slágerekkel, és amiben nincs felesleges duma, és hogy tartsam is ez magam, már indítom is Loitól a Get Lucky-t. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már kevesebb mint 3 hét és Rádió egy születésnapi fesztivál május 24-én pünkösd vasárnap. A világsztárok Cyril Sandfeld, a Swish Disco mellett érkezik Tóth Abigail és Accent párosa is, meg persze az összes Rádió egy DJ. És nagyon fontos, hogy el

0: Ez meg a kezdés a következő elején. Kamrát, be mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, jó melót, aki most kezdi, meg... Békek most kezdenek, vagy ők már rég dolgoznak? Ezt is el lehet nekem küldeni. A minden esetre tényleg, aki most kezd, vagy aki már benne van, jó munkát, és azoknak is kitartást, akik meg a reggeli váltást várják, már 4 óra után járunk. A mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük most Joel Corryt, a Galantisszal az egyik legújabb, a Stay a Little Longer. Ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Balázsék Roadshow, elképesztő nyeremények minden helyszínen, de szerintem ezt már nem kell mondani. Na de a helyszíneket azt azért igen, hétfőn Győrben kezdenek, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Ezekben a városokban mennek Balázsék meg a Rádió egy DJ-k, mert hogy délután 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék délutáni Roadshow. Minden további info a radio1.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint 3 hét és Rádió 1 születésnapi fesztivál Cyrillel, a Swiss Discóval és azzal a Szemfelddel, akitől most szeretnék most egy óriási kedvencet mutatni. Tényleg nagyon jó a dal, Heart Like Mine. Ez jön most, és nagyon fontos, ma is lesz játék páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi közt a vezetési és pihenő időt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Május végén immár 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat, a szegedi színházi szakma elismeréseit. A civil kezdeményezésre 1998-ban létrejött díj, 2006 nyarán bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A díj 12 kategóriája a teljes szegedi színházi életet lefedi. 10 kategóriában a nézők választhatnak 3-3 jelölt közül, akikre a művészi ajánlások alapján a kuratórium tett javaslatot. A közönség május 22-ig adhatja le szavazatát. A legjobb háttérmunkás címet a Szegedi Társulat tagjai, dolgozói titkos szavazással ítélik oda. Az életműdíjas személyéről a díj kuratóriuma döntött. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk, felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri keresőműveletet indítottak. Az afrikai oroszlán fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Kihirdették a 36. Média Wave nemzetközi film és zenei együttlét filmes versenyének díjazottjait. A fődíjasok között lengyel, francia, amerikai, magyar és belga alkotás is található. A mustrára tavaly novemberig 42 országból 670 filmet neveztek, közülük az előzsűrizést követően 65 alkotást mutattak be a közönségnek. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

a bum bum boy. Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, május 5-e van a Györgyék a névnaposok, 5 óra után járunk 10 perccel, a legnagyobb kedvencek pedig narál továbbra is jönnek, most Teddy Swims és a The Door, 6 pedig Balázsék, itt a rádió 1-en.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamit nem mondhatunk, az az, hogy Balázsik lazsánának. Ezen a héten minden reggel játék náluk, tavaszi nagy takarítás játék, nagyon menő ajándékokért. Jövő héten pedig Rócsó, Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros, Debrecen. Ezek a helyszínek.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma még aránylag kellemes idő, bár egyre több felhő, holnaptól pedig egyre több helyen az országban eső is lehet, és hát ha bár a hét második felében lesz egy pici leülés hétvégére, ha minden igaz, akkor megint 22-24 fokos jó idő. Mellé pedig pörögnek az igazi mai slágerek, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsik beszón a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra. Bázisugrást hajtott végre a csávó. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb kihívás, mint maga az ugrás.
2: Én ezt nem bírom nézni.
1: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóba megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva
2: leugoljon. Ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
1: De. Ő a legjobbat.
2: Az a figyelj, az ott, egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fent a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állszok oda, azt mondja, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
3: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
1: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
2: A nadrágát külön hogy... szeretném kiemelni, hogy mindezt egy comb középigérő sorban teszik.
1: Mindezt egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonsági őr utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak az haver! Gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer.
1: Igen.
3: Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
2: Azt hitték, hogy futár.
3: Akkor,
2: futi,
3: igen.
2: Hát úgy néz ki, de simán volt futár. Olyan furán néznek, néha volt futár, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsák, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
1: Na múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
2: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
1: Igen. Szóval egyébként jó arc a csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmásszák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye ezt gondolom, ilyen bázisugrós szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép, Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági, onnan te leugrasz, és akkor menő vagy.
2: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
1: Folyosz Béla, mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz szabá föl, megy 3 emeleten keresztül.
2: Megint tegnikum, hogy gyere ki az ablakból,
1: gyere ki! Gyere le onnan! Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávok ilyen hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
2: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
1: Ezer, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
2: Én most csinálom egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor kis.
1: Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
2: Láttam valahogy, láttam. Várja, ben van, Marás, ben
1: miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyő. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
3: Persze, ugorjunk.
1: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit hitni.
3: Szerintem nincs is nekik. Ez 180 méterről.
1: Semmi.
3: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz,
1: egy sanszod van.
2: Egy sanszod van. Kinéz az a paliat azon. Miért? Ne csináld ezt, ne ugorj ki!
1: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonsági őr, már csak is széttett kézzel így néz. Légy gyere le. Na itt vanunk Mátyás Máté, bázisugró. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Normális vagy, Máté?
1: Nem ő volt. Nagyon
2: veszélyes, amit csináltok.
1: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
4: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
1: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
4: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, Ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott. Ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
1: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, ezt engedik. Igen.
3: És ez kevéssé érdekel benneteket, hát, gondolom.
4: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk. Annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
1: Technikailag jól ugrott? Jó helyen mászott, jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
4: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
1: Besétáltál a kampuszba?
4: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
1: de
4: nem lehetettem meg.
1: De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
4: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
1: És simán feljutottál.
4: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
3: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen? Itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
4: Hát azért, mert...
2: Volt egy meetingen, szerintem
1: nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
2: Nem, most küldött, Ancsó Svájzban küldött egy videót. Belülről mászott fel. Viberen nézd meg.
3: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy 8 méter magasnyi üvegfal.
4: Hát vagy 10-15 vagy 10, méter, 15, az nagyon magas.
3: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
1: Azt tudom, de igen, amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
3: Hát onnan ott még mászni kell.
4: Nem, mászni kell, ott még mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
1: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
4: ez
1: minek
4: rajtatok? Sokan kérdezik. Mitől sokan kérdezik? Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak. És
2: hát mondjuk lehetett volna kutyakat
4: is a zsebében,
2: mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat
1: jelkelni. De azért megfoghatatlan, tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen, tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
4: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
1: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
2: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
1: Begyújtották a rendőrök?
2: Igen, ezt írják.
4: Hát meg ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzul jelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
1: Az mondjuk nem szerencsés. Kell egy ejtőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
4: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 200-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
3: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
4: nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40 méter.
1: Nincs nagyon idő kinyitni az erdőt, igen, 30 méteren
4: hát
1: nem hívik.
4: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
2: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
4: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
2: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tehát tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
4: Hát igen, az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
1: Óvatosabban ugrálgatsz.
2: És ugye konzul
4: igen,
2: lesz,
4: igen, mert elkölcsi bizonyítványt kell beküldeni.
1: Jó, hát ez most egy ugrás, hát
4: de
1: utána már lehet. Figyelj, mennyivel hát
4: ugrom, zuhansz? Csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
1: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
4: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km per órával is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabad esés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra. Tehát ilyen azért van, igen.
1: Akkor át ránt visszafelé. Aha.
4: Igen.
2: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
4: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
1: Azért
4: már
1: az elég
4: menő. Ott már ott van rendszer. Igen.
2: És amikor...
4: van kedvetek, nézzétek majd meg.
2: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
4: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
1: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
4: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
1: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
4: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
2: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
4: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energia italgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
1: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekben, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Ebből minden ugrásnál eszedbe jut, hogy lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
4: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent, nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebben az a jó, hogyha benne vagy a sportban is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
1: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
2: Egy kérdés, hogy lehet-e a tandem...
1: Igen, ez nekünk való.
2: Lehet tandemugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulról ölellek téged. És akkor...
1: Én nem engedlek.
2: Ezt ígérted életem, ilyen mennyire lesz.
4: Van, az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandemugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
2: Balázs, tudom, hogy kapsz a születésnapodra.
1: Elő kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
4: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
2: ez
4: ilyen
2: tandembázis ugrani. Ez úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
4: Azért mondtam Balázs, mert őszét el tudjuk ülni.
2: Ó, jó, és egy zsiráf kérdődik.
3: Na viszont, ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
1: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erdőben, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabades, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
4: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
1: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer vagy háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabades, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondod, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása, Eszternek el kell menni bázist ugrani.
3: Hamar leérnétek.
2: De nem meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a melkasára szikszalagozni.
1: Kit viszünk a hölgyet. Dupla fékező ernyő.
2: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltam, de...
4: Azt tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
2: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Engem írjatok fel, szerintem meg vagyunk.
1: Igen.
2: Én szabaddát tettem magam jövő hétvégére.
1: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
0: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert, Magyar Péter. A Tisza párt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átalakítását. Emellett azonnal nekilátnak a természetes vízkészletek védelmének is. Kihirdették a 36. Média Wave nemzetközi film és zenei együttlét filmes versenyének díjazottjait. A fődíjasok között lengyel, francia, amerikai, magyar és belga alkotás is található. A mustrára tavaly novemberig 42 országból 670 filmet neveztek. Közülük az előzsűrizést követően 65 alkotást mutattak be a közönségnek. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt hétfőn elkezdődött. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi közt a vezetési és pihenő időt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos, Rázkó Eszter!

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó dumát kaptunk már így korra reggel. Reggel Balázsék, este Balázsi. Hello Feri, jó reggelt, hello Eszter, jó reggelt kívánunk. 4:07 van pontosan, időben kezdünk. És az SMS is befutott időben, 45 nap, 19 óra, 45 perc és nyári szünet. Gyerekek, köszönjük szépen. Hát egy kicsit el vagyunk erődve Ferkóval, nem tudom, láttad Eszter, valószínűleg nem nézted, ez most nekem így a fétisen, de romlik az idő a jövő hétre. Erős időjárás romlásban vagyunk. Amikor te már...
2: Majd amikor ülsz a kitelepülésen, érted, és esik az eső, akkor szontyi leszel te.
3: Nem baj, mert szép nagyok lesznek a szamócák.
1: A szamócák azok megnőnek, jó nagyok lesznek, de szerdáig jók vagyunk, tehát nincs nagy baj. Itt a csüti péntek az egy kicsit, az már egy kicsit be. Menetesedik a szokásos májusi eső és hidegfront, gyerekek, úgy telibe veri a turnénkat jövő héten, hogy csak na, de nem baj, legyünk pozitívak, és a mindset nagyon fontos, úgyhogy meg tudjuk változtatni az időjárást. Ha mindannyian azt sugározzuk, hogy...
3: Jó, hallom, hogy most könyörögtök, hogy vigyelek át titeket, mert az egyik városban, a másikban.
2: Igen, igen.
1: Nagyon szép a kocsit, befélünk esetleg, én a csomagtartóval fűteni az agyósülésre.
3: Kényelmes, nagy puha ülésseket látok.
1: Be tudnánk üldögélni.
2: És ez tényleg nem ázik be.
1: A motort majd megoldjuk, hagyjuk ott, ahol van, nem érdekes, az sem baj, házik.
3: A fedek majd egy kicsit
2: beteszem. Szápolókat írnak csak, hát egy kis könnyű tavaszi zápor, jó jöhet.
1: Figyelj, én ma is esőkabátba jöttem, mert full feketébe vagyok, ezért mindig felveszek egy sárgát, gatyám van, esővédő. Úgyhogy én meg vagyok tőlem, szakadó esőbe is mehetünk. Tehát, hogy
2: nem annyira jó benne motorozni, de...
1: Eltörődj vele.
2: Igen, az esőre meg szükség van, mielőtt megírják a mezőgazdászok.
1: Így van, egyébként arra meg nagyon igen.
2: Tökéletesen igazatok van.
1: Megjött az SMS, remélem szakadni fog az eső, sok felkeltőjel. Mivel smiley-el nélkül küldte egy azonnal bannolt Zsül. Értjük a humorosak, nem szeretjük. Ha valaki tényleg humorizál, azt értjük. Ha valaki rossz indulatú, azt bannoljuk. Úgyhogy ez lesz a sorsod, haver. Mi a helyzet? Ki hogy van, gyerekek?

0: az ágyban, és próbáltam magam rávenni, hogy elaludjak. De és azt érzem, hogy volt hát egy nagyon izgatottság, pedig tényleg még sportoltam is. És lehet, hogy ez volt
1: hánykor
0: a baj.
1: Hánykor sportoltál?
0: Délután. Három körül.
1: Mitől lehetél izgatott? Megnéztél egy tényeket? Nem. Elolvastál egy borjó cigát? Azaz. Ettél valami
2: gyerek. A gyerekkel
0: nem, levest tettem vacsorára, a gyerekkel nem volt semmi. Az
1: nassoltál egy kis epret nutellával?
0: Nem, de amúgy az rossz lenne?
1: Nem. Há, nem. Csak felnyomja a cukrod, és nem alszol annyira.
0: Nem, semmi ilyesmi nem történt, és egész este feküdt az ágyam, ilyen...
2: Te is érezted magadba ezt a
0: lehet, de ha nincsen teli volt meg semmi, úgyhogy szerintem lehet az, hogy majd ma este össze fog omlani, és akkor cső.
1: Jó, omolj össze, én jót aludtam, korán is lefeküdtem, 11-kor.
2: Ma este összeomolhatsz, mert holnap nem jössz.
1: Holnap nem vagy.
0: Miért ne jönnék holnap?
1: Holnap is vagy.
0: Én tudom, mi vagyok már, amúgy komolyan mondom, két ilyen kavintonost.
1: Hallod?
0: Hát ez mi?
1: Work of the year. Work of the decade, érted? Az évtized.
0: Egyszer majd rajzok nektek egy ilyen csátot, jó, hogy működik ez pontosan. Tehát, hogy az, hogy minden esetben, amikor nem kell máshol is helytállnom, akkor hétfőket szerdán vagyok. Amikor jönnek a más helytállások, ugye az eredeti szakmám, ami miatt ugye felismertek engem, hogy ideje, az ugye akkor, ha bekúszik ilyen szezonálisan, akkor utána, ugye, akkor muszáj logikázni. De most ugye...
2: Jó, most nem, most nincs nem más. Hétfőn szerda.
0: Úgyhogy igen, becsüljétek meg magatok.
1: Letolod egybe akkor.
0: Így van.
2: Szóval akkor nem tudjuk az alvás okát? Nincs az óvodába, vagy az iskolába csávó?
0: Nem tudjuk.
2: Az sincs.
0: Nem tudom. Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy sportoltál, Eszter, és mikor fog látszani? Elmondom neked, valószínűleg soha.
1: Elmondjuk neked, te gyökér, ha még egyszer beszólsz, amit neked lehet, amit nekünk lehet, neked nem lehet. Úgyhogy
0: igen, és most felírtam a telefonszámodat, tesó, és egy olyan általános iskolát fogom felírni a belső falára, ahol te se akarod találkozni a diákokkal.
1: Én egy meleg oldalra teszlek föl, és azt mondom, csak éjszaka hív. Ha nem veszem föl, az előjáték része. Gátlásos vagyok, halkan suttogok, este hív. Ha nem veszem föl, próbáld újra.
0: Szeretném úgy leszögezni, hogy én egy sportos, izmos kövér ember vagyok, és ez így is fog maradni. Addig, amíg meg nem halok, vagy a sportba, vagy a kövérségbe.
1: Vagy az izomba.
0: Igen,
1: vagy az izomba.
2: Ezzel így vagyunk. Egy takaró, egy védőréteget építettünk az izmaink köré, hogy megsérüljenek.
0: Bármi történhet. Nagyon helyes.
1: Fél kérdésre megyek motoros forgalmi vizsgára, drukkoljatok, bástyák, írja valaki, ír majd meg, hogy hogy történt, még az is lehet, hogy 10-ig itt vagyunk, úgyhogy még az is lehet, hogy meg tudod írni, de drukkolunk. A motoros forgalmi vizsga az bohockodás. Szóval tényleg. Nem?
2: Hát nem az élet.
1: Nem az élet.
2: Azt is sokan elvéreznek rajta.
1: Mondjuk azt nem tudom, hogy lehet elrontani.
2: Magunkra büszke vagyok, mind a kettő megcsináltuk elsőre. De egyébként én azért láttam sok embert, aki ott vagy a rutinpályán, vagy ahogy hívják be a közlekedésbe.
1: Még a rutin megértem, mert ott izgulsz, kétszer leteszed a lábad, vége van. Slalom, kerülés, körbefordulás, de azért a forgalom, hát ott a jobb kezekben nagyon benézel, zebrán nagyon balra-jobbra körbenézel, ezeket nézik.
2: Igen, de hogyha nem vezettél előtte, mert azért nekünk van rutinunk.
1: Ha nincs autós vezetés, és az úgy más, az adom, hogy ez nem egyszerű. Az autós rutin azért az nagyon, nagyon sokat számít, úgyhogy igen. Én ma is megmotoroztam, amit meg kell a hétfokba, úgyhogy...
2: Csűs vagy.
1: Egész nap motorolom. Nem járok autóval, egyszerűen az van, dolgom van most a városban, megyek ott értekezletre, és ilyenkor motor, tehát hogy nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó autóba ülni.
2: Jobban haladsz, ez egész biztos. Most meg 30 fok lesz délután. Éj! Na, nem örülünk annak se.
0: Én mindenek örülök.
1: Mindenek örülünk.
0: Alapvetően mindenek örülök, igen. Az igazság, hogy a tegnapi nagyon jó indulás után arra gondoltam, hogy ez lehet, ez a startup, ez egy átmeneti állapot volt, hogy ilyen jó kedve van az embereknek, és mindenki ilyen kedves.
2: És mi
0: hát ez délutára kicsi elromlott, hogy őszinte legyek.
1: Na, de milyen?
2: Mivel találkozták?
0: Képzeljétek el, hogy kaptam egy levelet, amit hát nagyon jól szórakoztam rajta, de az egyik előadásomra reflektált ez a levél, amit nagyon jó volt a felvezetés is, mert elmondja, hogy alapvetően nem szeret engem, de mindegy, eljött azért megint megnézni.
2: Miért?
0: Mindegyiket eljön megnézni. És a lényeg az, hogy hát van egy rész a műsorban, ahol egy nagyon izgalmas dologról beszélek, amiben előkerül egy férfi here, és ez egy rácsodálkozás egy ilyen szituációra, amiben hát kibontom magát az érdekességét magának, az anatómiájának, ennek a szervnek, de hogy nem akarom elmondani nyilván, mert ez egy nagyon vicces része az előadásnak, és ő ezt nehezményezte, és kaptam egy levelet,
2: kézzel írva?
0: Nem kézzel írt, e-mailben írva, amiben hosszasan értekezünk erről, vagy hát nem érhető, hogy ez milyen szinten aggályos, hogy egy nő beszél ilyen így egy férfi nemű szervéről, és bezzeg ez fordítva, bezzeg, ez az fordítva, vicces. Az mennyire sértő lenne, hogyha egy férfi beszél a női nevű szervről.
1: De ugye elment az estedre, meghallgattam, hogy megírta.
2: Igen. De azt is megírja, hogy ő nem szereti. Érted? Tehát, hogy, hát nem szeretsz valakit, igen. Elmész az estjére, majd igen. Írsz egy felháborodott levelet, hogy miért beszél az

0: az illető a heréről. Hát te hülye vagy.
1: Nem tudom, ez az a durva, hogy mindenről beszéltem már, tehát mindenről. Tehát amikor az nem vette ki a biztosítékot, amikor az apám homolynak az átszitálásáról beszéltem, az nem vette ki a biztosítékot, amikor a terhesség alatt megváltozott fekete mellbimbókról beszéltem, vagy az orális szexről, vagy rengeteg szörnyű dologról, az sose volt probléma. Na de itt meghúzzuk a tárcsácok. Itt
2: mert a here a szent.
1: Igen, és nem mindegy.
2: Szóval de nem is válaszol, ugye nem válaszoltál neki. Nem.
1: Az ugye, van, szeretném hogy... azt mondani, hogy nem válaszoltam neki.
2: Isten, nem, megírta, nem szabad. Megírta.
1: De kiropogtattam az ujjaimat. És...
0: Tudod, mi van, hogy a csávó érintett? Tehát, hogy here ügyben.
1: Hogy here, ugye? Heréje.
0: Mert szerintem neki például szoptatásnál ugye nem volt fekete a mellbimbója, hiszen valószínűleg nem szoptatott. De, hogy... Az most betalált nála. Tehát ő egy ilyen here problémás csávó.
1: Igen, ez le is ki is derül a levélből, hogy ezt a sajátjának érzi ezt a problémát, de hogy erről nem tehetek, ugye, ez az egyik. A másik pedig az, hogy tudod, ezt a kapam nagyon jól megfogalmazta, hogy neki is rosszul szokott esni, amikor valaki az alkoholizmusról viccelődik, de nem az illető miatt, hanem azért, mert az apja alkoholista volt. Tehát ez nem az illető hibája, hanem az apja hibája. És hogy kicsit tudod, ez az önismeret része, hogy hiányosnak érzem ezt, hogy így nem lehet leülni pillanat és végig gondolni, hogy olyan miért érint engem? Ez az amúgy elég felszínes téma, nagyon mélyen, nagyon nehezem. Miközben amúgy én magamból folyamatosan ugye nagyon durva dolgokat dolgozok fel a színpadon. Most ez kicsit ilyen hentesesen hangzott, de engedjük el. És szún. És a lényeg, hogy az biztos nem probléma. Tehát hogy ilyen érdekes,
0: mert
1: nem?
0: Mert
1: ez
0: nem az ő problémája.
1: Ez nem probléma, de hogy amúgy meg a másik, hogy a testi anomáliákat mikor fogjuk elengedni, hogy ez egy probléma? Mert, hogy tudod, ez a tested, érted? Tehát a tested néha szolgált, néha meg fellázad ellened. Vannak ilyen dolgok, de hogy ettől még nem kezdesz el.
0: Ez egy lázadó here volt?
1: Ez egy lázadó here lázadó volt, igen. Egy lázadó heréről beszélek. Mindegy, szóval nem értem azt, hogy így. Tehát nem volt érzelmi töltete ennek a dolognak egyáltalán. Tehát ez egy...
0: Gondolom, hogy szar stílusba írt, tehát hogy még csak nem is úgy írt. Mert egyébként lehet egy előadásról véleményed, amit még akár el is juttatsz a művésznőnek, érted? De ezt meg lehet írni úgy is, nem?
1: Bár meg lehet írni, igen, de nem érzitek azt, hogy amikor elmész valakinek az estjére, akkor azon nagyjából sejtett, hogy milyen az ember, nem? Hogy miről szokott beszélni, vagy hogy hogyan közelít bizonyos témák felé, vagy mi az a szabadosság, amivel van. Tehát, hogy meg tudom érteni, hogyha valaki elmegy egy Varnuszszavér koncertre, ahol Varnuszszavér feláll, és azt mondja, hogy na figyeljetek ide, srácok! És akkor előjön egy ilyen témával, hogy azt mondja, hogy azért nem biztos, hogy erre számítottam.
0: De nem azért mentél oda.
1: De hogyha elmész a Duma Színházba, vagy esti előadásra, vagy így, vagy a Ráskoesztről előadásra, hogy muszáj mindenféleképpen nekem megfelelni.
2: De le a kalap, hogy még válaszolsz. Tehát hogy azért benned van lendület.
1: Azért, mert adott neki, eltorzította azt, ami történt 30%-kal, és egy adott neki egy olyan színezetet, hogy szinte azt éreztem, hogy én egy MeToo-ban vagyok érintett. Érted?
2: Tehát, igen, de nem tudod meggyőzni. Van ez a mondás, és ez nagyon igaz, hogy soha ne birkozz a disznókkal, mert koszos leszel, ők megélvezik. És ez igen, nagyon igaz, de hogy azért mondom, le a kalappal. Ezt megválaszolom, én nekem erre már nem lenne erőm, de le a kalappal. Nem érti meg. Tudom. Aki nincs ennyire az önismeret szintjén, az a válaszra se tud mit kezdeni. Az nem most fog fölébredni, az nem ébredt még fel, hiszen tudja, hogy neki van valami testi problémája, de ezt leírod neki, azt is hárítja. Tehát nincs olyan reflexió, nem érti.
1: De nem érkezem, tehát nem ítélkezem ebben a rész. Tehát nem az van, hanem az van, hogy van egy hirtelen kialakult szituáció, amiben nem akartam részt venni, ott találom magam benne, ezt leírom. Egy leíró szituációt. Tehát nem az van, hogy... Szóval az egészben engem
2: mindegy, engedem.
0: Vissza fog írni.
2: Engedem.
1: Már visszaírt, és elolvastam le, és akkor arra gondoltam, amikor elolvastam az utolsó
0: hogy
1: levelét, hogy remélem, hogy amikor meghalunk, és akkor a végén ott állunk, nem tudom, Szentpéternél, hogy bárki van ott, bárki intézi az adminisztrációt a legvégén, akkor ezeket a leveleket, ezeket az agressziókat, ezeket a mikroagressziókat így fogják, így visszaolvassák, és az akkori énjével így meg kell, hogy hallgassa.
2: De nem értette meg a válaszodat, nem értette meg.
1: Nem értette meg, nyilván nem
0: akkor
1: értette
0: se fogja Szent Péter előtt se fogja megérteni. Ő nem, úgy csak, fog meghalni.
1: Valaki szembesítse önmagával, hogy figyelj, hogy így te ezt tetted le a közösbe, haver. Te ezt tetted le a közösbe.
0: Tudod, ő ma is azt mondja, és Szent Péter előtt is azt fogja mondani, igen, mert nekem igazam van. Ez semmi, soha nem fog.
2: Tehát ezt mondom, hogy aki egy ilyet ír, az nem érti a választ se. Az a baj. De le a kalappa, hogy
1: ezt
2: megválaszol.
1: A másik, ami nagyon felbasszom magam, hogyha most már ez kijött belőlem, amikor azt mondja valaki, hogy mondjuk szülőként viccelsz a szülőséggel, vagy pedig a feszültséggel, amit maga a szülőség kelt benned, hogy nem szereti, amikor csúnyán beszél valaki a gyerekről. De nem a gyerekről beszélsz csúnyán, hanem azt értsd meg, hanem a saját feszültségedet adod ki egy helyzettel kapcsolatban, amiben eszköztelen vagy, és ezért csinálsz be egy humort. De hogy érted, tehát hogy ezek a dolgok, hogy ezt el kell magyarázni, hogy egy humorista estem a dolgokat, nem kell nettó, abszolút értékében vizsgálni, ettől egy kicsit azért elfáradtam. Hogy lehet, hogyha nem való mindenkinek, akkor így gondolja végig, hogy bántsa ő magát ezzel, érted? Tehát miért bántja magát ezzel?
2: Oké, ebben igazad van, de szerintem a következő lépés ebben, hogy megvizsgálod azt, hogy miért akarod megválaszolni.
1: Azért, mert tudod, beleteszem a lelkemet ebbe, tehát, hogy, de, hogy tudod, egy önálló est az olyan, hogy...
2: De az igazi önismeret nem válaszol már meg egy ilyet. Érted, hogy mire gondolok?
1: Nem tehát, tudom, hogy... közben meg azt érzem, hogy írnak neked egy személyes levelet, és akkor én most le kell, hogy hasítsam ezt magam, és azt kell mondanom, hogy figyelj, nem... Ez igaz önismeret, ezt nem válaszol le.
2: Igen, hogy amíg válaszolsz, addig benned is van valami, amit te rezonálsz rá. Érted? Tehát ezt
1: akkor ignoráljak mindenkit, akinek
2: ne. Szerintem egy cuki építőkritika oké, de aki látod, hogy nem ébredt, és látod, hogy alszik, azt nem tudod megrázni, hogy haver, kelj föl, mert ő aludni akar. Érted?
1: Igen, csak tudod, hogy engem az zavar ebben, hogy igazságtalannak érzem, amikor beleteszik ezt a fajta szorongásokat, feszültségüket, vagy agressziójukat az én létezésemnek a tényébe. Érted?
2: Tehát, de még csak ne is fog föl egy igazság, tehát inkább egyszerűen csak, hogy nem ért. Tehát, hogy nem ért.
1: Igen, nem ért téged.
2: És nem érti magát. Hát és akkor a kettőt megértett, hogy ez nem rólad szól, hanem a saját taromájáról, amit nem dolgozott, és nem érti, hogy te mit csinálsz.
0: Meg ráadásul te most adsz neki egy kapaszkodót, érted? Azt, amit ő nem ért, azt most rá tudja kivetíteni. Mert
1: értem.
0: Te egy olyan dolgot adtál az előadásodban, amiben bele lehet rugni, tehát ő ventilál ezzel, de ez nem a te problémád.
2: Én annyit ittam volna, hogy nyugodj meg, haver, here I am. Érted? De értem, hogy válaszolsz, de igen. Szóval, hogy ha viszont még benned elindít valamit, én inkább kidolgoznám azt, hogy benned már ne indítson el semmit.
1: Igen, nem érzed ezt egy pontot, hogy kapsz egy kvázi egy ilyen támadást, és utána még te vagy, érted, a megdolgozatlan.
2: Ezért nem aludtál. Ezért nem aludtál. És azt mondod, hogy nem aludtál, nem, a hülye, aki bekeveredett az előadásra.
1: De most visszanyomozzuk azt a címet, gyere Zsűr!
2: Na jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
7: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek, a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
2: Eco Family napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Eco Family. Drogéria. Élelmiszer.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dasvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dasvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
9: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban végzett teszteken. Gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei is szerepelnek a Zeneakadémia szabadtéri nyíltnapjának programjai között május 16-án. Az eseményen elkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelem adójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Megnyitották a 11. Bihar Press sajtófotó kiállítást Debrecenben hétfőn. A tárlaton csaknem 100, többségében debreceni és nagyváradi kulturális eseményt megörökítő fotót tekinthetnek meg az érdeklődők a Kölcsei Központban. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz, 2 perc múlva jó reggelt, itt vagyunk, drága hallgatóink. Azonnal egy herehang utánzó verseny, így van, igen, ez kellene.
2: Most nekünk ez nagyon nehéz a múlva
1: küldte.
2: Elnézést kérek mindenkit, akire ráterheltem itt az érzelmi életemet.
1: Ne törődj vele, hát semmi baj, kicsit vissza kell. Gyúrni magunkat, hogy hétre visszajövünk, de nem, mert visszajövünk, megoldjuk, följövünk. Nem
3: bejött jó kedvű,
1: köszönöm, bejöttem, lendülete, jó kedvű.
3: Olyan lendülete jött,
2: hogy hónapok óta
3: nem.
1: Nem baj, gyerekek, vissza. Ezért vagyunk, hogy kihúzzuk egymást, kihúzzuk egymást a gödörből. Én is vagyok ott, ti is vagytok ott, nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj.
2: Csak egy kis ölelése.
1: Időjárás, mondják, Ferenc, egy jó időjárás.
3: Óriási napsütések, délutántól már pici zápor nyugaton, de annak megörülünk.
1: Köszönjük szépen.
3: Most még.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: M3-as Galga Pienőtől Pest felé úgy be van állva, mint a kis nyugdíjas az Unikum Szilvától, miután MP beszélt az M1-en. Köszönjük szépen. Milyen korrekt közlekedési jelentés volt ez, igen. Iszod, de még a sós vizet, Balázs, mostanában nem halljuk a kanál kocogását. Egyébként tényleg, nem iszom mostanában
3: pedig
1: a sós vizet.
3: Pedig mindig de, jön, zsűr, jön, leteszi.
1: Kanálom múlik, nincs kanál.
3: Nincs kanál, igen.
1: Nincs kanál, ahogy a Matrixből is megmondták. Úgyhogy nem is érdekeltiteket a Pandorfi óriás kerék, tudjátok, milyen drágák innen az SMS-ek. Máncsi küldte nekünk, de küld, hogy működik-e vagy nem működik, azt beolvassuk, csak én mostanában nem szoktam. De ha küldöd, akkor figyelni fogom. Jó, hogy működik a Pandorfi óriás kerék. Nézegetted jövő hétre?
3: Nézegettem. Hát az elejét megúszuk, ahova te nem jössz, tehát az jó lesz, ahogy megérkezel,
1: bah, megérkezik a felhő.
3: Te nekem rosszul ment vagy ebben a motorozásban. Igen? Kezdem azt hinni. Nem, eddig jó volt minden.
1: Eddig jó idő volt.
3: Jó lesz, most itt kicsit, figyelj, a motorozásban benne van ez, hogy kicsit elázunk, kész.
1: Nincs ezzel probléma.
2: Odaérünk.
3: Ela. És akkor este máshogy elázunk.
1: Így van.
2: Jó, de figyelj már, és mi van akkor, hogyha elásztok? Most nem lehettek ilyen nyíkhajok, hogy az ízes a bugyi, azt akkor már nem.
1: Én nem is a motorozás miatt aggódom, engem a kitelepülés jobban érdekel. Tehát a motorozás megoldja, hogy legyen jó idő,
2: akkor
1: mert a rócsó...
2: Be kell ponyvázni.
1: A rócsónak úgy van jó hangulata, hogy így süt a nap, jó kedvünk van, játékokat játszunk, tehát az úgy a jó, azért az esőbe, szélbe csináltuk egy párszor, azért az tudar tud lenni. Az tudar tud lenni, de a hétfőket szerda meg vagyunk.
2: Tehát itt... úgyis a napos részen leszünk, ugye Győrben, Sopronban, ahol is jobb szokott lenni. Ugye...
1: Az oké, az hétfőket ez rendben van.
2: Akkor ugye mentek az asbesztes szombathelyre.
1: Ott nem baj az eső, mert ott egy kis dámos az asbesztet.
2: Igen, azt mondom, időszerű volt, hogy megjöjjön.
1: Igen.
2: Igen, és utána pedig Dunaújvárosban szintén jó idő lesz szerintem, mert addig már pont elvonul.
1: Igen, a proféta szólja belőle, igen.
2: Valaki már... Hát ez már gázosabb. De...
1: Az már erős lesz, igen, nem baj. Valaki megint rohadt büdös a buszon? Biztos, hogy nem én vagyok, mert a 72 órás lezadóról még 18 és fél perc van. De valaki büdös a buszon, igen. Azt mondja, hogy...
2: Szokott lenni olyan, hogy beléptek a liftbe, és valaki egy rettenetes bio fegyvert hagyott.
3: Egy bombát.
2: Egy bombát hagyott. Az a legdurább érzés.
1: Hogy oda fingik?
2: Belépsz a liftbe, és neki mész egy fingfalnak.
1: Igen, csak azon izgulsz ilyenkor, hogy amikor nyílik az ajtó, utánad ne szálljon be senki, azt le nem mosod.
3: Igen, hogy te voltál.
1: Azt le nem mosod, azt be kell mondani, hogy nem én voltam.
2: De, tehát, nem, de nem az van, hogy ilyenkor a saját molekuláid ezt egy kicsit fellazítják, nem. Mert plusz belélegzed.
1: Azt nem lazítja fel. Az, aki belép friss orral, ugyanúgy érzi.
2: De mi van, hogyha belélegzed, és ugye átszűröd a saját mikroszűrőidet, úgyhogy már nem olyan
1: szagad. Nem tudsz annyi légköbmétert kiszívni a liftből. Tehát, hogy nem higul. Szerintem nem higul.
2: Tehát ilyenkor lélegzel benne a büdös liftben, vagy pedig azonnal megállítod. De hát én kibírom.
3: Igen?
1: Én sem nagyon.
2: Na, ilyenkor azonnal mindent lezárok.
1: És csak azt szugerálom, hogy ne üljön senki. Tehát most utána messze, azt nem mosod le. Nem, akkor be kell mondani, ez nem én voltam.
3: Jó, de azt sem mosod le.
2: Jó, és nem. Például azt tudjuk, hogy a büdös az úgy terjed, mint a meleg. Mert ugye a meleg ugye felfelé száll.
1: Igen.
2: Nem, a büdös és ez van. Tehát a legugorszat
3: is büdös
2: van?
3: Nem, ott lefelé száll.
2: Lefelé száll?
3: Mert a büdös az
1: nehezebb, mint a meleg.
3: Nehezebb, mint a, hogy hívják, mint a sima levegő.
1: Így van.
5: Metán, ugye? Hát az
1: a büdös nehezebb, mint a meleg. Tehát a büdös lefele megy.
5: Egyébként én ezzel nagyon sokszor szembesülök, hogy bemegyek a női WC-be. Ugye 2 darab WC van. Megyek, szépen rendbe teszek magam, mentem, pisiltem, én na, ennyit így a kis anyagcserből, én itt nem szoktam így, csak pisilni.
2: Üvöltve.
5: De van, aki mást is szokott, ugye?
1: Sajok ide a munkahelyre, gitte.
5: Szoktak, hát ha kell. Na most én, amikor
2: szerintem
5: kijövök,
2: az és... ide be, nem is így dolgozom.
5: És mondom. Van egy szag, engem ez például frusztrál, hogy ugye hát nem én voltam, valaki bemegy, bármit gondolhat. A másik nem tudom, hogy rendbe hagyta a WC-t. Mert én ugye magam után rendbe hagyom a WC-t, de két WC van. Na jó, de ha valaki bejön, nem tudja, hogy én melyikből jöttem ki, mert éppen
1: tudom,
5: mosom a kezem.
1: Tudom, ezen én szoktam gondolkodni.
5: Rettentő szarérzés.
1: Szó szerint szarérzés.
2: Igen. És amúgy a másik, hogy amikor belépsz a vécé, hogy két vécéfülke van, igen. És tudod, hogy az egyik be van zárva, akkor ott már valami történt. Jaj. És hogyha be van zárva az ajtaj, akkor tudod, hogy ezt már elvették tőlünk ezt a fülkét, mert ott már nem tudsz őszintén pisilni.
5: Nagyon.
2: Igen, ez nagyon nehéz. Igen. Igen, de szerintem van egy szardémon amúgy az épületben.
5: Van egy szardémon,
2: aki bejár és összecsikozza a vécéket, ez az őszinte igazság.
1: Igen, én csomószor járok hozzátok a nőibe egyébként, mert a férfi foglalt, akkor átmegyek a nőibe.
5: Jól teszel.
2: Akkor megvan a szardémon.
1: Én simán. Tehát én úgy megyek be a férfi vécébe, hogy látom az egyik ajtó csukva van és piros a zár, már be sem megyek. Nem érdekel, hogy pisil vagy kakil, nem megyek be. Nem akarom azt, hogy szinkrom a vék alatt. Ezért átmegyek hozzátok.
5: Jól teszel.
3: De ott jobb szinkromba vék alatt?
1: Nem, ott is két budi van, és ott az üres. És akkor látom, hogy valaki gittel a férfi vécébe, és egy gittelő férfi, mert én nem tudok pisilni, és át meg hozzátok a nőibe. Én egy csomószor pisilek nálad.
5: Nagyon jól
2: én
5: teszed.
2: Helyesnek, ezt nem tapasztaltam, de kíváncsi lennék, hogy így kicsit ilyen nyitott ajtó nála, hogy szokás ilyenkor.
1: Fücsülök, igen, fingok kettőt fücsülök, megrázom a lábam, egy kicsit körbevizelem a tartályt. Igen, és átörömbölök, hogy mi van, szukat, te is fosol.
2: Szó szerint így van,
1: igen. Te is fosol, szuka, én csak pisilek, na mi van?
2: Amúgy ezt kéne kínálni a nővécére, szuka.
1: Szuka, ne fosoltok szuka. Nem, én gyorsan összepisilek, hogy nem, és jövök ki. De én leasingellek titeket sokszor. Mindig megnézem, hogy tiszták vagytok-e.
2: De ez fordítva nem szokott előfordulni, bár lehet, hogy érdemes lenne tenni egy Erasmust a férfi vécébe.
5: Hát, mert én volt, hogy már átmentem a férfi
1: vécébe.
5: Nincs piszó át, tehát simán át lehet menni.
1: Miért pisilök a csapba? Hát szerintem, kijötték kezed mosni, háromszor láttam a csapba pisilni. Mondtam, az addiktív. Nem, át kell menni, nem, én valahogy nem megyek be. Látom, hogy egy pali ott bent van, és bezárta az ajtót, az még csak nem is pisi, úgyhogy az ott kaki van. Én nem tudok pisilni egy szaró férfi mellett. Egyszer nekem ez nem megy.
2: Ezt írjuk fel.
1: Nem megy.
2: Én vezetem, van egy ilyen nőalbumom. Ez egy
3: kakilónő mellett tud?
1: Tessék?
3: Kakilónő mellett tud?
1: Ez nem létező dolog. Ha elképzelem a látványt, még inkább. De nekem egy kakilónő nem létezik, így van. Tehát az nincs.
2: Ez
1: nincs. Az én univerzumomban ti nem kakiltok.
2: Ez így van. Az összes többi univerzumban se. Van egy, ahol igen, de nem járunk.
1: Bőrlégzitek. Nekem az nincs. És egy nő, még virágaitok is vannak, illatosítótok is vannak, nincs ilyen
2: egyszer
1: virág, vagy illatosító.
2: Egyszer találkoztam egy igen, tehát arról tudtuk, hogy ő igen, és azóta senki nem beszélt vele.
3: Senki többet, mi?
2: Kirekesztett a társadalom.
3: Egyébként van illatosítónk, csak...
1: De ilyen fújó, de várjál, fújó. Neki ki van rakva, múltkor olyat láttam, hogy ki volt rakva ez a bríz, ilyen háromszögletű, meg valami be van szurkálva, ilyen, és én figyelj,
5: potpuri,
1: sokkal durvább.
3: Miért nem jár?
1: Hát ezt mondom, nekünk ilyen fújós szar
2: izé van. Az van. Nátok ilyen spárgák vannak kirakva alapból a vécé mellé, tudod, mert a növény spárgák.
1: Szerintem miért járok a nőibe? Egyrészt otthon érzem magam, kettő, hogy sokkal tisztább és jobb illatú.
2: Ki vannak téve a púderek mindig a tükör elé, szerintem azért jár oda.
1: Most bemegyek a férfibe, érted, és a falig fel van fosva, hát
3: de nincs.
1: Hadd menjek már.
3: Nem állunk jól, de
2: nincs. Szerintek alacsonyan van az a vécé, ez gyakran előfordul
1: vele. Cseppi, csurog a falról, mondom, haver, mi történt itt veled, haver, hétvég, hogy ilyen hadbár nyomással jött ki, meg a nőibe, ott egy kedves lány pisil diszkréten, hát nem jobb volt,
2: érted? Igen, Feri az a fajta ember, aki soha nem ez gluténérzékeny, hanem ő csak kitartja. Ez teljesen normális, hogy történik vele, meg a férfiak mindig
1: semmi, csak a női, persze. Sokkal tisztább. Itt van a játékosunk, jó reggel, ciao.
2: Szerencsétlen, szia.
6: Végig jó reggelt kívánok.
1: Hogy hívnál,
6: végig ciao. Hallgattam. Ági vagyok, és én is beszoktam menni a férfi vécébe.
1: Na,
2: Akkor te Ági bácsi vagy.
1: Ági bácsi.
6: Hát, valami olyasmi.
1: Tanítasz, Ági, tanítasz?
6: Tanítok, igen, alsóba. Magyarván hegyesen.
1: Aha,
6: Békés megyébe.
1: De hányadikosak az osztályaid éppen
6: most? Harmadik osztályosak.
1: Harmadik. Akkor még egyesek, hogy jönnek a kicsik megint. Aha.
2: Harmadikban le tudják írni a település nevét? Mert azért az a Magyar Bánhegyes nem olyan egyszerű.
6: A Magyar Bánhegyes, ez nem olyan egyszerű, igen.
1: Ez nem.
6: De tudják másolni a táblárod, aki már le tudja írni.
1: Nagyon jó.
3: Mi a nehéz a Magyar Bánhegyesben?
2: Hát van benne egy
6: hogy hosszú. A gyétjé, igen.
1: Igen.
6: És amíg... Nagy betűvel írni.
2: Ferinek már évek óta nem volt gondja vele, azért ilyen értetlen.
3: Igen, 35 éves korom óta szépen írom, hogy Magyar Bánhegyes.
1: Igen. Ágy, akkor a Ferivel is játszanál, gondolom én, nem? Ha már
6: persze,
1: így...
6: persze, igen.
1: Megtaláltátok egymást. Jól van. Egy tanítónéni játszik Ferivel, akkor legyen ez. Jó? Hallgat a csoportod? Vagy még alszanak? Vagy más uliba vannak?
6: Fogalmam vagy... sincs. Lehet, hogy hallgatnak. Hogy üdvözlöm őket.
1: Hát akkor eljut az, mire beérsz, ott mindenki tudni fogja, hogy a tanítónéni játszott.
3: Nem.
1: Balázséknál ott volt a tanítónéni. Na jól van, menjünk akkor, Ági. Jó, 3-2-1, tessék.
3: Ági, a suliban jársz a férfi vécébe? Azt mondtad az előbb, hogy szoktál
6: előfordul. Mert több részben nők dolgoznak az iskolában.
3: A búgus szakma az ilyen.
6: Igen, és a nagy
1: ott vagyunk az igennel.
3: Tanítónéni drága, ez bukta.
1: Ági, ott volt egy igen, hogy férfiak dolgoznak, igen vagy kevésbé férfiak.
6: Hát, szoktam a gyerekeknek is mondani, igen, ügyes vagy, úgyhogy ez nálam.
3: Igen, Ági, nem voltál ügyes.
6: Nem, most nem.
1: Na de várjál, viszont van egy olyan ajándékod, hogy az figyelj, nem tudom, hogy ezt tegnap óta tudod, de meghallgatod, megőrülsz, figyelj.
4: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a négy csillagos Hotel Vella Marinban.
1: Hoppácska! Na?
6: De tudtam róla, de nagyon szépen köszönöm.
1: Igazából ezért jöttél.
6: Igen.
1: Nem baj. Nem,
3: pedagógusként meg is érdemled.
1: Hozzá vagyunk el szokva, hogyha nagy az ajándék, akkor többen akarnak játszani. Kivel mész, kit viszel magaddal?
6: Hát a Barinő meg Csillát, ketten megyünk.
1: Nagyon jó.
6: A családot.
1: Helyes, még nem is az, hogy a férjemet, az uramat, vagy a páromat, egy barátnős hétvége. A Vella Mariban. Érezzétek jól magatokat, küldjük
6: köszönjük
1: akkor nektek,
6: szépen.
1: Jó?
6: Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok.
1: Hello. Igen, ez menő egyébként. Két éjszaka a félpanzió, akkor ez tulajdonképpen, ha nem nincs plusz fogyasztásod, egy forintodba se kerül, ha nem akarsz fogyasztani.
3: Egy úti költség és megvagy.
1: Így van, este egy kis tarhonyás hús, reggel egy kis zalafelvágó. Dehogy is, nem jó.
3: Ne Vella Marin, egy kicsit enni jobb.
1: Nem, ez kiváló hotel gyerekek, úgyhogy nagyon jó kis ajándékunk van. Csokortatjuk a hotel dolgozóit, hogy nálunk hirdetnek és tudunk adni hallgatóknak. Úgyhogy ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
2: A Vella Marinba beengednek még téged, nem úgy?
1: Te csináltam ott valamit, amiért nem kellene?
2: Ez elég közel van ott azokhoz a területekhez, ahol szoktál tékozolni, csak kérdezem.
1: Ja, hogy Zamárdíjra gondolsz?
2: Igen.
1: Nem voltam még ebben a hotelben, mindenhol szívesen látnak.
3: Előszörre?
1: Mindig van kis bekészítés, mindig örülnek nekem.
2: Szokott lenni ilyen válságstáb, amikor megérkezel.
1: Amikor becsekkolunk.
2: Igen.
1: Nem, ebben a hotelben még nem voltam, de jókat hallunk, meg nagyon jó kis ajándék, úgyhogy egész héten ezt lehet nyerni a fekete félig ennemben. Ja, jól van gyerekek, megyünk hírezni, reklámozni, és aztán belevágunk.
2: Jó, azt a pedig
3: jövünk egy újabb traumával.
1: Földolgozzuk az újabb traumákat, kibeszéljük, ventiláljuk, helyre tesszük.
2: Hoztál valamit, Feri, esetleg?
1: Megoldjuk.
3: Igen, nekem mindig van, tudod.
2: Apropó Here, szeretnék is hozni.
3: Nem én írtam a Here-s levelet.
2: Ezt, na, a Zsuzsát most ellenőrizzük, jó? Mert
1: nézzük meg, milyen e-mail címről jött.
2: Így van.
1: Igen. Azt mondja, hamar feladtátok évelején, hogy a vesztes nem kapja meg a nyereményt. Így van. Ezt, Lóri, nagyon jól látod. Ez egy egyhetes, átgondolatlan ötlet volt, és nagyon megszívtuk, mert nagyon sok adminisztratív dolog volt vele. Tovább kellett vinni, egy hétre köt a kampány, másfél hétig tartott a játék, a spotokat hogy rakod be. Ez egy bonyolultabb történet, mint mi azt gondoltuk, úgyhogy visszaálltunk arra, hogy igen, játék, kimondta, na, vidd az Ernika, szavaz. Úgy is tudjuk, hogy ezért jöttél. Mindenkinek sokkal egyszerűbb így.
2: De fel is szeretném neked a következő SMS-t felolvasni. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy Magyar Bánhegyes csé vagy tjé?
3: Csé, szerintem csé.
1: Igen. Azt mondja, hogy a nem rosszból, pedagógus és EU dolgozótól nem sajnáljuk, de nem úgy volt, hogy idén csak nyertes kap nagy ajándékot? Nem!
3: Jó van már!
1: Nem, ez így volt, de elvetettük. Elvetettük, ez egy hétig tudott menni. Aztán ezt kidobtuk az ablakot.
3: Gyakorlatilag ránk dőlt. A kiválóan fölépített, igen, kiválóan fölépített rendszerünk az egy másodperc alatt dőlt össze. Mert rengeteget dolgoztunk vele.
1: Ugye itt azt kell megérteni, hogy ha a szponzor megveszi 5 napon keresztül, akkor ha azt tovább lógatjuk a következő hétre, ott már lehet, hogy egy másik szponzor van. Ő 5 napot fizet ki, de 7 napot megy, jövő héten már másik szponzor. Szóval ennek vannak azért különböző ilyen reklám, meg spotbéli, meg eladásbéli dolgai, úgyhogy nem olyan egyszerű ezt itt. Komoly terhelés alatt vagyunk, kérem szépen, ami a reklámokat illeti. Úgyhogy...
2: Szerintem el kellene kezdeni gondolkodni azon, amit valójában szeretnék reklámozni, hogy esetleg, nem tudom, te a nőklapját be tudnád-e hozni valahogy.
1: Én nagyon szívesen, most meglepetés címlapon leszek, csak szólok.
2: Feri a kolonoszkópiát, hogy tudod, hogy olyan dolgok, amik így igazából rárímelnek az életünkre.
1: Igen.
2: Hogyan lesz most így a tavaszi kampánya?
1: Mondom, meglepetés címlap. Én végigmegyek most. Meglepetés, nőklapja,
3: kiskenyér. És belül a tartalom mi lesz?
1: Tessék?
3: A receptek után most mi jön?
1: Horoszkópot olvasok egy ilyen karosszékben, egy lobogó tűz mellett.
2: De én azt hiszem, hogy a rántás és a habarás közötti különbséget
1: elemzem. A nyok és a tájetelle közötti tészta bekeverési módszereket elemezzük a meglepetés újságírójával.
2: Illetve az ecet 9 féle nagyon izgalmas felhasználása.
3: Igen. Ecet a konyhán túl.
1: Igen.
2: Biomarkerek nélkül.
1: Igen. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. 3 perc, 7 óra, írjatok, ha van friss közlekedés. Mi pedig itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
8: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
9: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
9: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Európában minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
14: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltufer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltufer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
18: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltufer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.
16: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
22: Mert

Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelem adójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Megnyitották a 11. Bihar Press sajtófotó kiállítást Debrecenben hétfőn. A tárlaton csaknem 100, többségében debreceni és nagyváradi kulturális eseményt megörökítő fotót tekinthetnek meg az érdeklődők a Kölcsei Központban. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk, felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri keresőműveletet indítottak. Az afrikai oroszlán fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Hét óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó étvágy
2: egyetek
1: csak, akit focakodom a reggeli héten. Jaj, de jól látni.
3: Már be kell vezessük a 7 órás kétzenés szünetet.
1: Igen, 7 óra kétzene.
3: Itt kapkodások vannak reggelikben. Még nem tudta lenyelni.
1: Még tele van a szája.
3: Lenyelni.
4: Hütyül tapsol.
1: Igen.
4: Láttam az előbb, ahogy Feri
1: igen
4: kamuból agresszorkodik, és Zsül kiabált.
1: Ne, ez történt. Én egy 5 percre hagylakott benneteket.
3: Egymásnak feszül. De munka, úgynevezett munkahelyi villongás volt.
4: Akárkinek kell tanúskodni, biztos, hogy a Zsül mellett fogok, de hogy a...
3: De jó, ugye szeretlek én is.
4: Így is van, de hogy nagyon ijesztő, amikor egy nyugodt ember kiabál. Sokkal ijesztőbb, mint akkor...
1: És mi volt, a serszlim, vagy a...
3: Én
4: a kolbász, igen.
1: Ja, a kolbászom, vagy a babtálom, mind sikerült összeveszni.
3: Igen, a paradicsomos babon ugrottunk.
1: A paradicsomos babon, azt tudom, hogy nagyon szereted. Na jó van.
4: Hát ez van.
1: De megoldódott a dolog, mert mire kiértem addigra, ti már nagyon nagy táplálkozásban voltatok.
3: Nem el tudtuk simítani.
1: Ült 5 ember, és néma csendben táplálkozott gyerekek.
4: Így van.
1: Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hírem. Hármas Galgapihenőtől Pest felé beállva, igen, ezt olvastam reggel, mint kisüngdíjas az Unikum Szilvától, miután MP beszélt az M1-en. Egyelőre ez a legfrissebb, úgyhogy ez van csak. Nekünk így ebben a formában, nyugalomban és békesség az utakon.
3: Ez soha nem fogjuk megérteni, de megint bedobom. M7-es autópálya Balaton,
1: igen.
3: Budapest. Miért most?
1: Hát valószínűleg itt a választások miatt ez most egy kicsit így.
3: Ja.
1: A fiúk levonultak, mire az újak felvonulnak.
3: De jó, de nem van, tavaly nem volt választás, akkor is szezonra
1: igen.
3: kezdték.
1: A visszafelé jövőt csinálják most meg, és ott a 60-as kilométernél az 50-es kilométerig van valami kis szerteldobás és ágazás. Az ugye elkészülhetne nyára vagy májusra, igen. Tehát, hogy az vasárnap azért ott meg tudja fogni a forgalmat egy picit. Ezt nem érted, ezeket az időzítéseket, hogy ez miért van.
4: Igen, mert télen nem köt úgy a beton.
3: Ezt tudjuk, de március vége, április eleje. Tehát már most olyan forgalom volt egész hétvégén a Balatonon oda-vissza, mint az
4: láttam,
3: állat.
4: Pokol volt.
3: Na,
4: pokol volt.
3: Most kell főtúrni.
4: Ez a legdurvább, amikor így jössz, úgy van, hogy tehát, jössz az elterelő sávon, és mellette van az a, hát ilyen tudom, árok, és ugye ott beszokott ültetve lenni ilyen bokrokkal, ez a, tudod, ami úgy van, hogy a középen elváltja két irányt egymástól, és akkor átterelnek a másik oldalra.
3: Aha, meg
4: és átterelnek a másik oldalra az egy sávba, és most pont, ahogy jöttem az M1-esen, ott úgy van, hogy így, így a beton mellett, tehát a maga az autópálya mellett le van, tehát nincsen semmilyen növényzet, hanem ilyen mélyen, mert 30 centire van egy
3: segítség
4: föld.
1: Én most messzett, nem tudom.
4: Bocsánat, az a lényeg, hogy magasan van az autópálya, és alatt a 30 centivel van, tehát hogyha lecsúszik a kereket,
3: ja, hogy
4: akkor
3: leesel.
4: Nem, hanem hogy lecsúszik a kereket, esetleg ugye nem vagy elég figyelmes, és hogy akkor utána az milyen következmények jár, egy leszűkített egysávos két beton közötti izén. De mindegy, akkor ez csak az én fejemben van.
3: Salzburgig fog állni az M1-es.
4: Egyez nekünk, srácok! Ez ma nagyon jó nap lesz!
3: Hogy nincs föld,
1: hova esik a kereket?
3: Beesel a
1: mész az M1-en és leesel az árokba?
4: Már nagyon, meglátjátok.
1: Én vigyázok. Igen, valaki csinálkozott. Mit mond a nő?
3: Én pedig az elején nagyon figyeltem.
1: Én is, én mindig ráfűzök és próbálok, de ezt most egy a felénél én lezuhantam. De valószínűleg beestem az árokból, a beton
4: árok
1: mellé.
4: Van. Árok van a beton árok. Mellett.
3: Jó.
4: Miért
1: igen. Igen, augusztus 19-ig legyen kész, a többi nem érdekel. Ez a beszéd egyébként, igen. Augusztus 19-20, ennyi. Már nagyon a nyár vége, azt most még ne kezdjük el említgetni, mert ha már arról beszélünk, hogy mindjárt az augusztus 19-20, az azt jelenti, hogy már mindjárt a nyár vége. Most ugye éljük meg a nyarat, meg legyen jó idő, meg sok jó esténk, meg napunk a nyárban, nem? Szóval, hogy nem, de ezt azért így várjuk meg.
4: Azt hittem, hogy kezdek eljulisodni.
1: Van happening. Néhány gondolatmeneted, amire viszonylag nehezen tudok ráfűzni.
4: Akkor ez már a menopauza.
1: ez már a kiszáradás éve.
4: Ez már, igen, eljött.
1: Száradsz, anyukám, száradsz.
4: Nem baj, utána egy nagyon kedves nyugdíjas leszek azonnal.
1: A nyugdíjassal egyetértek, a kedvessel lehet, hogy a kedves meg tudom óvni.
2: Gyere csak ide, fiacska!
3: Tudod, milyen zsörtülődő öreg az, hogy leszel?
4: Egyáltalán nem leszek ide. Soha biztos, hogy nem leszek. Nagyon jó fej, kicsit mindig részeg. Leszek.
3: Na, részeg leszel és zsörtölődő.
4: Nem fogom már számítani a mikrobiomot, most majd iszom. Egyszer gondoskodtak egy idős nénére, aki mindig a sütőromat itta, és úgy hitt, hogy nyali. Úgyhogy, na, ezt nekem hozzám egy nyalit a kocsmában. Egy nyalit hozzá. Igen. És akkor lejött, és azt nyalogatta.
1: Csak annyit, hogy miről beszél a spini? Miről beszél a spini?
4: Nem vagyok ma a toppon, jó srácok, van ilyen.
1: Jó, tegnap érted, nekiálltál birkozni valakivel, látod, odaadtad az energiádat. Ezért mondom, kiméld magad. Nem adunk oda ilyen energiát magunknak, másokban.
4: Nem hiszem, miatt a történt.
1: Ő csak elindított ezen.
4: A lejtő.
1: Na de akkor nézzük meg, hogy mi történik a svájci székelyű HIP baby gyártónál, gyerekek. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen? Ausztriában elbocsátott alkalmazottat gyanúsítanak a következővel, hogy mi történt itt valójában. Őt kirúgták, ugye? Ausztriában dolgozott.

0: De kirúgtak egy szlovák férfit, aki bosszút állt, figyelt, hogy állt bosszút, és azt csinálta, hogy patkány mérget juttatott a gyártó soron keresztül a bébi konzervekbe. Na azt aztán hogy csinált a gyerekek? Ezt próbáljátok megfelelni.
1: De ha miután kirúgták, hogy ment vissza?
0: A bébi étel bűnöző. Tessék?
1: Kirúgták, és utána állt bosszút? Hogy ment vissza?
2: Nem, hát ön, hát, nem azonnali volt.
0: Az ügyről most fogjuk felderíteni az első
2: felmondtak
0: kérdést.
2: Neki, és még volt gondom, amit le kell dolgozni. Jó,
1: aha, igen. Fölmondási
0: idő. Lemérgezte a bébi ételeket, és azt csinált, Ausztriában vették észre, és ott is vették őrizetbe. Elvesztette az állását, és azt csinálta, hogy patkány mérget rakott a bébi ételbe. És nem egészen tudják, hogy hogy, mert azért ez egy zárt rendszeren keresztül megy ugye maga az, hogy belenyomják az üvegbe a kaját. És azt mondta a férfi, megzsarolta a hibgyárat, és azt mondta, hogy elmondom, hogy melyik tételt mérgezte meg patkányméreggel, hogy ne kelljen kidobni nektek egy hónapi hibpadagot, viszont akkor fizessetek ki engem, vagy adjatok végkielégítést, vagy adjatok valamiféle...
2: Hát, jó, hogy ostoba voltam úgy, mert...
0: Kártérítést.
2: Összességében. De nem csak az, hogy ezt kitalálta, hanem az is, hogy tudod, ilyenkor nem az van, nem az a protokoll, hogy akkor persze elhisszük neked, hogy csak ebben a 10-be raktál, hanem ilyenkor az egészet így is úgy is meg fogja semmisíteni.
1: Hát, hogyha bevallod, akkor...
0: Na, de hogy jön rá? Várj, szólt egy szülő, hogy patkányméreg van a kajában?
1: Nem, ez ő
0: hogy...
1: megmérgezte, és igen? Azonnal értesítette a gyárat, hogy méreg van a hibben, vagy hobban, és ha nem fizettek, akkor igen. Nem mondom el, hogy melyikben, tehát meg kell, amit Eszter mond, meg kell semmisíteni egy hónapnyi termelést.
0: Iszonyat durva. Na most várjál, ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébi ételben. Azt nem mondták, hogy ennek a mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
2: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánymérgből. Azt gondolom.
0: Nem feltétlenül tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos,
2: hogy erős.
0: Nem biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól, és azt mondja, figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed. A hülye telenyomta a patkányméreggel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő, meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkányméreggel. Na de kérdezem én. Hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keresik, vagy keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz 1 kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
1: Bekeverésnél. De mondjuk, hogy viszel be 1 kiló patkánymérget?
0: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgek, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
2: Nem annyira zárt a rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem, tehát nem tettő.
0: És akkor ott ő kicsit csipegyisóval.
1: Így egy kis kanállal mindegyikbe tesz bele.
0: Hát ezt gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg rámegy.
2: Nem, de hát van mellette minőség ellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
0: Ezeken a gyártósorokon már nagyon kevés van. Gondolod, de jön az üveg, én láttam egy gyártósor. Jön az üveg, belenyomja a dzsuvát, ráteszi a kupakot, rányomja a matricát, kész, és következő. Kész. És ilyen százasával dobja ki.
1: Tehát, minőség ellenőrzés meg úgy van, hogy kiveszel X darabot belőle. Tehát legyártasz 1000-et, akkor abból 2-t kivesznek, szúrópróbaszerűen és vizsgálnak. Az pont átment, a többi meg...
0: És egyébként az jó kérdés, hogy a szülő hogy jött rá, hogy a 8 hónapos gyerek na, azt mondta, hogy patkányméreg íze van. Kóstold meg, mama, ez igen, nem finom. Mondta igen, az egy éves gyerek, aki egyébként ette a sárgarépa főzeléket.
2: Utána ő hogy jött rá? A lecsó betét dalát.
0: Igen, a kedvenc mesém a lecsó, igen. Hogy jött rá a szülő, hogy ebbe patkányméreg van?
2: Valószínűleg a tetejére rákerült, mert ezeknek úgy van, hogyha oxidálódik a tetej, akkor nagyon megváltozik a színe, és attól már ijesztő. Tehát, hogy lehet, hogy lecsavarta, és ugye gondolom, hogy elkezdett dolgozni a patkánymérget, az így habosodik meg ilyen... Mert ugye ez egy
1: átmarta
2: ilyen...
1: az üveget.
2: Ne, az is lehet meg az, hogy ebben vannak fehérjék, és ugye amikor a fehérjéhez hozzáér valami, ami kémiai reakciót vált ki, akkor az ugye elkezd valamilyen állaggá válni ott a tetején, és gondolom, hogy gusztustalan volt.
0: Ja, hogy rájött a szülő arra, hogy akkor ennek a tetején valami úzik. Nem jó, ha megváltozott

0: az állaga. És akkor kiderült, hogy a patkány mire úszik a hípnek a tetején.
1: Igen, meg amúgy szerintem sok ilyen szitu van, hogy tudod, kibontod, átkanalazod, mert azért nagyon sok sztori volt, hogy mit találtak már ilyen ételekbe. Tehát ez nem az első ilyen eset.
2: Most várjátok, én ráolvastam erre, az érintett üvegen, amit lefoglaltak, egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján. Tehát a csávó megjelölte.
0: Hát akkor felejtsd el, az akkor annyira nem zárt rendszer. Tehát akkor a mamák, a nagymamák, mint a befőttesei, a baraszlekvárt berakják.
2: Oda ment, és egy krumplit.
0: Gyártósoron, egy 4000 négyzetméteres ipari telepe, egy gyártósoron, ő megjelölgette az üvegeket, hogy ebben van a patkányméreg alulról?
2: Hát ezek szerint itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda, kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kiskanállal, tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek, főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
0: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog, nem?
1: Azt írja valaki, hogyha a tartályba keverné bele,
0: akkor az nem tűnne föl senkinek.
1: Nem, az feltűnne, mert hogy ott vannak különböző ellenőrzések, ilyen kémiai, biológiai. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy a több alapanyag van, bármelyik alapanyag lehet szennyezett, úgyhogy gondolom a végén az elkészült terméket azt letesztelik ilyen csíkokkal, mindenféle dolgokkal, és utána pedig, tehát amikor elkészült az üveg, akkor azt már valószínűleg nem tesztelik le, hiszen ugye már előtte letesztelték, úgyhogy ennyi. Akkor az
2: szerintem a kész terméknél is biztos, hogy kivesznek kettőt.
0: Biztos, hogy van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés,
2: tudod,
0: megnézik az állagát, hogy
2: jó a vákum, jó zár, az akármicsoda, ott még egy kört biztos, hogy ráfuttatnak, de mindegy, de akkor ezek szerint ő egyesével követte ezt el.
0: Kiskanál is belecorta, igen. De akkor a szülő rutinos volt, tehát akkor a szülő jött rá, hogy itt, és akkor aztán fölemel az üveget, és meg van jelölve pirossal. Na azért az úgy már egészen gyanús egyébként, igen. Aha, tehát én nem kóstoltam meg ezeket a bébi ételeket, csak akkor, amikor hogy melege. Tehát amikor megmelegíted neki, akkor úgy megkóstoltad. Meg rájöttél, hogy a tök egy kicsit megsózva nem olyan rossz. A tök főzelékük nem volt rossz. Én azt mindig megsóztam, egyébként azzal bevertem egyet én is.
1: A paradicsomos tészta volt.
0: De melyiket szereted? Apró darabos tészta volt. De meg kellett sózni mindig, mert baromi sótlan.
1: Igen, igen, az a tészta volt egyetlen jó.
0: Én a tököt szerettem.
1: Komolyan?
0: Igen, én nekem a tök főzelék. Kicsit tejfőbe, egy pici kanált tejfő, pici só, figyelj, okay. Olyan főzeléket csináltam belőle, megőrültél. És voltak ilyen gyümölcs konzervjeik, amiben körte volt ledarálva, elmondom neked, voltak rosszak.
1: Abból nem a maga gyümölcs, neked nagyon savas volt, hanem azt tetszett, mert volt egy kis gríz. Lehet kapni gyümölcs plusz gríz.
0: Gyümölcs plusz gríz, tényleg.
1: Mert jobb volt, ilyen sejmes volt az állaga. Szinte pudingos.
0: Igen. Igen, és egyébként a csávó mire gondolt, hogy akkor ő kifizetik a 2 millió eurót, ő megmondja, hogy 2-es karton 6-os Bécsben ő szállítmány, azt levonják, és vége?
2: És tehát, utána nem fogják elkapni.
0: És nem kapják el, átutalják a 2 millió eurót, és azt mondják, hogy köszönjük, Jürgen, hogy elmondtad, itt a 2 millió euró, boldog nyugdíjas éveket,
2: szevasz.
0: Tehát az egészet nem érted, hát, hogy hogy gondolkodnak
1: nem
0: emberek.
1: Nem az irodában dolgozott.
0: Valószínűleg ezért nem volt, igen.
1: Igen, igen, tehát hogy lehetett dönteni, több döntés is volt előtte, de ő végül is nem az irodát választotta.
0: Azt mondják, én ezt nem tudtam, hogy minden ilyen üzemben van kihelyezett üzemi patkány. Méreg, tehát, hogy még csak azt be se kellett neki vinni, hanem a rákcsálók miatt kötelező kitenni, tehát, hogy ott vitte be, nem is vitte be, hanem onnan vette el a patkánymérget és szórta bele valahogy. Felbosztogatta
1: magát, felvette a patkánymérget és be.
0: Beszórta és megjelölte az üveget valahogy.
1: Jó, de akkor a protokollal így is baj van, mert miért elérhető a patkánymérég a dolgozó számára egy ilyen helyzetben?
2: Hát az ott van a sarokban.
0: Most megvagytok. Elkaptunk mindenkit. Leszúrtuk rátok.
2: Jó, de akkor az is nagy kérdés, hogy mennyire zárt ez a gyártási lánc, érted? Hogy valaki oda megy egy ilyen patkánymérgez zacskóval, és így belerázza.
1: Szerintem, ahol emberek dolgoznak, ott bármi ezt hozzá lehet férni.
2: Persze meg lehet oldani minden.
0: Bizony. Na írjatok, drága hallgatóink, apró...
1: Miben mit?
0: Kit hogy ölnétek meg, de hogy is nem.
1: Ebben ma nagyon kompetensek.
0: Milyen mikrodózisban adagolnátok kinek, mint nem? Tessék, írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Ha mondjuk most ti lennétek ez a szlovák vendégmunkás, és megfenyegethetnétek a saját cégeteket, hogy megzsarolnátok, mi lenne az az egy-két sor, ami hát hogy is mondjam, csak tulajdonképpen a fejetekben van, és azt szívesen elküldenétek a főnökötöknek, a főnökötök feleségének, a tulajdonosnak, a vezetőknek, amivel egy kicsit meg lehetne őket zsarolni. Mit tudtok a saját állásotokról, főnökötökről, cégetekről? munkaadótokról.
1: Tessék? Én erre felkészültem.
0: Felkészültél?
1: Igen, igen.
0: Nem írhatsz le, nem írhatsz levelet.
1: Nem írhatok levelet? Pedig nem. Tudod, hogy lehetne bántani téged.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
9: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Építkezik? Felújít? Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
12: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Kalocsán a Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
13: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszk Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
14: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
15: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
16: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
17: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi közt a vezetési és pihenő időt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Május végén immár 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat, a Szegedi Színházi Szakma elismeréseit. A civil kezdeményezésre 1998-ban létrejött díj, 2006 nyarán bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A díj 12 kategóriája a teljes szegedi színházi életet lefedi. 10 kategóriában a nézők választhatnak 3-3 jelölt közül, akikre a művészi ajánlások alapján a kuratórium tett javaslatot. A közönség május 22-ig adhatja le szavazatát. A legjobb háttérmunkás címet a Szegedi Társulat tagjai, dolgozói titkos szavazással ítélik oda. Az életműdíjas személyéről a díj kuratóriuma döntött. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk, felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri keresőműveletet indítottak. Az afrikai oroszlán fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puczi Ferivel, csak igazi, mai sláger megy.
1: 3-4-8 lesz pontosan 5 perc, majd időjárás pattintsa ide nekünk, Ferenc, így a reggeli
2: már
1: után.
2: Már javulunk, jövő hét hétfő, Győr napsütés.
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Segíts egy kicsit, hova javulunk, mert a hétvége 23 fok volt. Tehát mihez képest javulunk? A jövő hét javul, a mostanihoz képest?
2: Igen, még azt mondtuk, hogy ugye Győr már lehet, hogy esős. Most az már nem esős.
1: Ja nem, azt mondtuk, hogy hétfőkedd az rendben van.
2: Mi az Istent kötözköd?
1: Semmi, senki.
2: Megtámogattad?
1: Meg, senki. Azt mondta, hogy hétfőked, oké. Okay. Szerdát nézd.
4: Ferinek leesett a cukra.
2: Nem esett le, jó
1: ez,
2: van
1: ez
2: a cukrom.
1: Ez a herés csávó tehet mindenre. Ez idejött reggel, belerongyolt a reggelünkbe, és az ott a kész, érted? Ez a csávó, ez magával rántott mindenkit.
4: Ugye, na tessék, Zsül vagy
2: agresszív. Jaj, Zsül, hagyjad már.
1: Igen.
2: Örülj a babodnak,
1: aztán reggelizél, igen. Jött egy-két e-mail, ugye, vagy hát SMS, de lát, nem írtál, mert babot ettél.
4: Honnan tudod?
1: Tessék?
4: Nem írtam. Az lesz az, ami arról beszél, hogy az apró hereidről, vagy egy fotó kerül ki az internetre.
1: Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja nagyban itt tételben a kék színű vitaminokat nem otthoni használatra, írta a hallgatónk, ugye, mert beszéltük egy szlovák vendégmunkásról, aki megzsarolta a hippet egészen fura módon, patkány mérget rakott a bébi ételekbe, és 2 millió eurót kért, hogy elmondja, hogy melyek a szennyezett üvegek. És hallgatóink írtak a saját cégüknek, főnöküknek, vállalatuknak egy-egy zsaroló levelet, hogy mi az, amit tudnak. És ő ott tartja a vitaminokat akkor nagyban, a kék színű vitaminokat. Kedves főnök, ajánlom figyelmet, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna a fejedben, az egész rendszert törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és csütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak, és majdnem elcsöppen sokszor. Legyen csodás napot, csak okosan.
2: Ez egy zsaroló levél.
4: Igen. De miért kell udvarolni a kukásoknak?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert az, hogy kávban hanyagolva valószínű. Miért
4: hát vagy pedig az van, hogy valami súnyászkodás van. Van itt még egy plusz kuka, amit el kéne vinni, srácok, itt hátul, a gyerek, gyerek.
1: Nincs ott plusz kuka. Ott egy másik kuka van, ott egy bozót van, amit le kéne vágni.
4: Azt mondod, hogy ízé.
1: Miért udvarol az asszonyka a kukásoknak? Egy kis plusz motyú elvitelért?
4: Szerintem a lehető legnehezebb műfajt választottam, mert a kukások mindig annyira sietnek, hogy nincs ilyen nagy idő. Tehát én még nem láttam fizikai munkásokat ennyire sietni. Olyanok az egész, mint egy ilyen gépsor.
1: Rohan, szedik. Ott nincs nagyon idő.
4: Nincs
1: elkapni idős milfeket, akik kicsit kiéhezettek, igen. Személy is jófor voltam május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom.
2: Yeah.
1: Jött egy ilyen is. Köszönjük szépen. Annó nálam volt a főnököm céges telefonja, jött egy SMS a szeretőjétől, akinek férje is volt, sőt, ismertem is a mai napig a csaj, csak én tudom ezt két oldalra. Mindenhogyan tudtam volna zsarolni. Jóska, szerintem tedd ki az esőbe, hát ha nő még. Nagyon rátférne, puszi Kinga. Hát én 16 ezer nyers tejhez öntenék fél liter hipót, ha nem kapnék béremelést. Tudod? Ő is hozzáfér, és hozzá tudja önteni.
4: De a hipótól a tej, az mi lesz, túró?
1: Az egy jó kérdés. Az egy kicsit összerántja, igen.
4: De mi fog történni? Vagy a szaga megváltat? Lehet érezni a szagán?
2: Nem. Hát a hipó elég büdös.
4: Igen, de csak fél liter hipó, 16 ezer liter tej.
1: Igen.
2: Nem tudom, mit indít be, milyen folyamatot.
4: Mi lesz akkor? Szóval kicsit olyan turós lesz.
1: Betúrosod, igen. Te kis pöcs, ha elküldeném a kedves párodnak a közös kóbor percénkről készült fotókat, lehet, hogy előbb-utóbb megadod a több mint 5%-os nyomorult fizetésemelésemet. Vagy betolom a képeket a közös munkacsoportba. Tuti zabálnák a sztorit. Utóirat nálad kisebb pöccsel sosem volt dolgom. Tedd ki az esőbe. Hát, még nőni fog Puzi Kinga, aki most fejtette ki az SMS-t. Hoppá!
4: De most akkor az történt, hogy amit gondolunk, hogy történt, hogy összefeküdtél vele a fizetésemelésért, és aztán nem adta meg.
2: Nem biztos, hogy azért szerelemből is összefeküdtél, érted?
4: De az imás kezemes volt, amit előtte írtál.
2: Hát utána kért és nem adta meg. 5%-ot, és azt mondta a főnök, hogy nem adja.
4: Időarányosan csak 3,5% tud lenni.
2: Szóval van egy jó áresünk.
4: Így van. Ez nehéz kérdés amúgy.
1: Igen, abszolút. De hogy ez valószínűleg az volt, hogy nem adta meg a fizetésemet. Lefeküdtek, és utána nem adta meg a fizetésemet. Igen. Az M1-nél voltam valaha, mondom valaha, tudósító. A kérdés inkább az, mivel nem zsarolhatnám őket. De szép, igen. Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Eszer videó felvételem van róla, hogy titokban gyászolsz. A követeléseim 2 darab Duma Színház a Herés műsorodban, kép meg 2 darab 500 forintos CBA utalvány.
4: Jó, először tegelj be a videón, hogy meglássam, hogy ez az el,
1: mennyire veszélyes.
4: Mennyire veszélyes.
1: Simán lehet, hogy vállalhatod.
4: Jól érzek ki rajta? Makulátlan fehér, de mi van rajta? Mi a helyzet?
1: Igen. BRFK bűnmegelőzési osztály 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek? Ott is mit lehetne? Pirítani azért a levesben, vagy aprítani. Zsarolásképpen.
4: Arra lennék kíváncsi, hogy a technél például milyenek a hétköznapok?
1: Hát most egy kicsit szomorúban.
2: Kevesebb lesz a meló.
1: Most egy kicsit kevesebb lesz a belő, igen.
4: Át fogják őket csoportosítani, úszómesterek lesznek idéntől, mi lesz?
1: Nem tudom, hogy mi lesz egyébként a tekkel, megtartják,
2: leépítik. De hát a tekkel a funkciója az nem elsődlegesen az volt, hogy a közjogi méltóságukat védte, azt csak rájuk testálták.
4: Igen.
1: Ugye? Egy csomó terrorelhárítás, egy csomó rendezvényt biztosítanak, egy csomószor ott vannak civilben, úgyhogy nem is tudod, hogy mondjuk egy szigetkoncerten, ahol van 50 ezer ember, ott is vannak tekesek, akik civilben vannak, és figyelik a rendet, vagy hogy ne történjen baj. Tehát egy csomó dolguk van még
4: de
1: ezen
4: ez nem
1: kívül.
4: Úgy van, hogy ilyenkor, amikor tudod, megüresednek ilyen pozíciók, hogy akkor őket kirakják a marketplace-es, vehetsz magadnak saját tekest.
1: Az menő lenne egyébként.
2: Mit csinálnál egy saját tekessel?
4: Ja, én nagyon szeretném a tekesemet.
2: Ott áll
1: lenne egy saját sofőröd, vigyázna rád, menne, és hát átmenne.
4: Nem, mindig a csomagtartóban feküdne hasán, és akkor az, hogyha van valami isú, akkor így kiúrj. Tehát nem lehet, nem tudhatják, hogy tekesen van.
1: Ja, tehát nem feltűnően tehát követne lopakodnia. Valahol, hanem lopakodna és ülne a kocsiban. Igen.
2: Például a reggeli e-mail íróra ráeresztenéd a tekest?
4: Nem, oda anyámat ereszteném rá. Édesanyám, egy hosszú beszélgetés, egymás szemében nézős. De az igazság, hogy szerintem a tekesek, hányan lehetnek? Sokan vannak?
1: Sokan vannak, persze.
4: Na, most Feri, 4-5 tekes. Beépíted őket a saját éttermedbe, az lesz a legbiztonságosabb étterem a Liszt Ferenc téren.
1: Még jó veszélyben van az étterem, ez veszélyben.
4: A Nokedli tolvajok ellen teljes mértékben fel van szerelkezve, és utána pedig esténként hazaviszed őket Békának, hogy balalajkán játszol nekik
2: a babusgasság.
4: De nem lehet jó, hogy elalszol egy nagy darab tekes ölelésében?
1: Én el tudok aludni anélkül.
2: Nekem is megy.
1: Én el vagyok anélkül, de személyvédelmet egyébként vállalnak, meg hát csomóan átmennek majd a polgári foglalkozásba. Intézek neked tekest, kell egy?
4: De akkor legyen kettő, ne egy
1: kettő
4: magányos.
1: Kettő tekest, nem vagy ennyire veszélyben?
4: Nem, az van, hogyha egy van, akkor elmagányosodik. Ez olyan, mint a tengeri malac. A két tekes kell, hogy mindig legyen társaságban, hogy ne legyen szomorúak,
2: igen, tudják, hát a tekesek téged elvisznek mondjuk a izére a fellépésre, és amíg te fellépsz, addig ők tudnak beszélgetni.
4: Például.
2: Vagy tehát, ugye, jó, tehát tényleg két tekes
4: kell. Két tekes kell. Meg a macskában is úgy lenne jó, csak már Péter nem engedte.
1: Na gyerekek.
2: Van szava.
4: Látod.
1: Gyorsan, még van egy telefonos interjúunk, mert itt folyamatosan rémizgetnek bennünket, és mondtuk, hogy ilyen 2-3 hetente ránézünk erre a történetre, hogy mi a helyzet benzin, kerozin, nyári repülés ügyben, tudunk menni, nem tudunk menni, lesz benya, nem lesz benya, lesz kerozin, nem lesz kerozin, mi a fene van most? Ugye, mert hogy itt a légitársaságok kolompolnak, de közben azt látod, hogy gépek indulnak, jönnek, mennek, de közeledik a nyári repülési szezon, és hát egy kicsit utána nézünk most gyorsan ennek, hogy mi várható nyárra, lesz-e kerozin hiány, kell-e félnünk attól, hogy nem tudunk repülni, egyáltalán mi lesz az üzemanyaggal, mi várható. Egy gyors kis gazdasági kitekintés, Holoda Attila energetikai szakértő itt van velünk. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt.
2: Hello.
1: Engem már ez a nyugodtság megnyugtat. Ez a kibért kedves nyugodtság. Én azt gondolom, nincs itt semmi fél.
2: Én egy kicsit inkább azt érzem, hogy minden mindegy.
1: Igen. Na mi a helyzet, Attila? Hogy áll? Nézzük először a kerozin repülés, hogy lesz ez a nyárra. Itt most azért kongatják a vészharangot a légitársaságok. Mi van? Nagy a baj tényleg, vagy egy kicsit el van túlozva?
5: Egy nagyon picit el van túlozva, de nyilván azért nagyon komoly problémát jelent ez, hiszen Európa, úgy mint az összes többi energiahordozóból, ebből is elég erőteljes importra szorul. Nagyjából az európai kerozin fogyasztás az körülbelül 30%-ban importból van biztosítva, de vannak olyan területek Európában, olyan országrészek, ahol a kerozin import még nagyobb mennyiségű, tehát ott nyilván okozhat feszültséget. Tagadhatatlan, hogy ez a mostani hormuzi szoros részleges lezárás körüli téma, ez azért nagyon feszülté teszi úgy általában a világnak a kőolaj és kőolaj termék ellátását. Ebből adódóan valóban elképzelhető olyan, hogy a különböző légitársaságoknál csökkennek a járatszámok, összevonnak járatokat egymással, de nem gondolom, hogy olyan drasztikus kerozin hiány lehet, hogy most akkor hirtelen leáll a teljes légi közlekedés. Erre biztos, hogy nem kell számítani, ugyanakkor nyilván a hiányt sokkal nehezebb pótolni, ráadásul az árak nagyon erősen fölmentek, ugye az elmúlt időszakban, mióta a hormuzi szoros lezárása előjött, azóta nagyjából 70-110%-kal nőtt a kerozin ára. Ez nyilvánvaló, hogy meg fog jelenni a turizmusnál is, azaz utólag, hogyha már valaki régebben lefoglalta a repülőjegyét, utólag nyújthatnak be például áremeléseket, és ez bizony 15-20%-os áremelést is jelenthet akár.
1: Tehát akkor nem azt jelenti, hogy nem fogunk tudni repülni, csak lehet, hogy jóval drágábban, mint mondjuk az egy évvel ezelőtti ár.
5: Így van, ez nyilván minden ilyen esetben, amikor a kínálat az nagyon erősen szűkül, akkor mindig nagyon erősen föl is nyomja az árakat, ebből következően megpróbálnak a légitársaságok ennek elébe menni, már van is ennek nyoma, jó néhány olyan légitársaság van, amelyik korlátozta vagy szűkítette a saját járatszámát, összevonnak járatokat, hogyha kevesebb a járaton utazók száma, akkor esetleg kisebb gépeket alkalmaznak, így kisebb lesz a, vagy kevesebb lesz a férőhely is, tehát mindenképpen valamilyen lépést fognak tenni, és ezt meg fogják érezni azok is, akik a turizmusba nekilódónak. Nagy valószínűséggel azok, akik sokkal inkább árérzékeny turisták, azok kevésbé fognak nagyon messzi desztinációkba utazni, hiszen egy ilyen hosszú úton azért nagyon erősen megnőhet az árkülönbözet, amit esetleg utólag kérnek tőlük, de nem gondolom, hogy teljes egészében leülne a turizmus, inkább valami fajta korlátozás vagy visszafogottság lesz tapasztalható.
2: Hát ugye a tengeren túli járatok, illetve hát ami a Dubajt érinti, ott még mindig nem állt helyre a rend, úgyhogy az európai turizmust fogja leginkább. Most mindenki azt mondja, hogy aki megy nyaralni, az nagy átlagban most Görögország, Törökország, Olaszország, tehát az ide induló desztinációk, vagy ezek a desztinációk lesznek az izgalmasak. Ezek viszonylag rövid repülőutak, és a fapadosok nagyon sokat nyomnak ebben alatban. Őket jobban érinti ez a veszély? Tehát egy nagy cég, mondjuk egy KLM, vagy Air France tudja azt mondani, hogy ezt kibekkelem, míg a kisebbek, akik ugye jobban a penge élén táncolnak, azokra ez veszélyesebb?
5: Hát sokkal veszélyesebb abból a szempontból, hogy egy kis cég, egy fapados járatnak nem nagyon vannak azért olyan repülő készletei, hogy akkor jó, akkor most egy kisebbre lecseréljük, és akkor kevesebb utasszámmal indítjuk el. Nekik egy típusú repülőjük van, azokat szokták általában reptetni, annak megvan az utasszáma, és nem biztos, hogy annál az utasszámnál megtérül, főleg ilyen rövid úton is akár ennek az útnak a finanszírozása, tehát ők felléphetnek például azzal, hogy erőteljesebben emelik az árakat. A nagy légitársaságok nyilván amiatt, hogy sok a repülőjük, amelyikből tudnak válogatni, kisebbre változtatnak, kevesebb fogyasztásúval összevonnak járatokat és kevesebb járatot indítanak ugyanabba a desztinációba, ők sokkal inkább ki tudják ezt bekelni. Na de hát sok gép az azt is jelenti természetesen, hogy a háttérben rengeteg munkavállaló is van, már pedig azok akkor, hogy mondjam, az ő fizetésük akkor van kitermelve, hogyha működnek ezek a járatok, tehát nekik sem túl egyszerű a helyzetük. Ugyanakkor én azt gyanítom, hogy sokkal inkább népszerűbbek lesznek például a buszos túrák, például, amit te is említettél, Görögország, Olaszország és egyéb desztinációkban, ami könnyebben elérhető, sokkal többen fognak menni például vasúton, hogyha ez megoldható, illetve a gépkocsis közlekedés az nyilván sokkal intenzívebb lesz, és kevesebben fognak utazni a Távol-Keletre, mondjuk úgy, hogy ilyen egzotikus helyekre turizmus célból, mert ott bizony nagyon erősen várható az, hogy emelkedik a repülőjegyek.
1: De az lehet, hogy megveszem a jegyet, és utána még rám terhelnek plusz költséget?
5: Hogyne, ilyen könnyedén lehet.
1: Igen?
5: Hát egy ilyen extrém helyzet.
1: De kifizetett nyilván repülőjegynél?
5: Hát persze, kifizetett repülőjegynél is mondhatják azt, hogy ez egy extrém eset. Nyilván meg kell nézni a szerződést, de a szerződésekben általában vannak ilyen kitételek, hogyha hirtelen drasztikus növekedés áll be, akkor utólag kérhetnek be 10-15, akár 20%-os többletköltséget is. Ez nem szerződésszegés, hiszen a szerződéseknél gondosan ügyelnek arra, hogy ezeket az apróbetűs részekbe elrejtsék, de nyilván ilyenkor, hogyha valakinek szólnak a légitársaságtól, hogy akkor fizessen már be még plusz 15%-ot, az bizony bizony nagyon meg tud ütni egy, mondjuk egy 4-5 fős családnak az utazási költségét.
1: Meg ez nem is annyira korrekt, értem, hogy emelkedik, de akkor vagy gazdálkodja ki, vagy építse bele az árba, de utólag egy megvett jegyre még rákérni, azért az felvet bizonyos piaci kérdéseket.
5: Nyilván felvet etikai kérdéseket is, és nem az egészet fogják ráterelni, és megpróbálják igazdálkodni, de ez azt fog járni, hogy például akik most vásárolnak jegyet, most, amikor már ismert ez a feszültség a világpiaci ellátásba, akkor ők viszont drágábban fogják, mint amennyit mondjuk csak önmagában a kerozin áremelkedés indokolna. Tehát nyilván megpróbálják rajtuk beszedni azt az árkülönbözetet, amit másik helyen kiesett, mondjuk egy korábban megvásárolt repülőjegy miatt.
1: Mi a helyzet az itthoni üzemanyag dologgal? Ugye a barátságvezeték elindul, töltjük a készleteket, stratégiai készletek, hogy állunk, mi lesz nyára szerinted, mi várható? Meddig marad az árstop, mit jósolsz?
5: Hát ugye ez két különböző dolog, tehát ez a védett ár és az, hogy lesz-e üzemanyag, az két különböző dolog. Ugye jelenleg azért folyik a nyersolaj ellátás, mind a barátságvezetéken, mind az adrivezetéken érkezik kőolaj. Ebből következően a finomítás is működik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a százhalombattai finomító a tavalyi eset óta nagyjából olyan 60-65%-os teljesítménnyel képes működni, tehát kisebb a kapacitása, mint amennyire szükség lenne. De nem gondolom, hogy üzemanyag hiány lenne, sokkal inkább nehezen tartható az, hogy hogyan fogjuk finanszírozni ezt a védett árat. Ugye ennek a védett ár bevezetésének a hátterében az állt, hogy volt egy stratégiai készlet, ahol még olcsóbb áron beszerzett üzemanyagok voltak letárolva. Ezeket bedobták ebbe a, mondjuk úgy, hogy ebbe a politikai kampány intézkedésbe. Ezzel azt eredményezték, hogy nagyjából olyan 100 forint különbség van a piaci ár és a védett ár között. Ez csak addig tartható, amíg a stratégiai készletnek az a része tart, amelyik olcsóban volt letárolva. Egyébként a stratégiai készlet visszapótlása az folyamatosan történik. Az információim szerint már megint nagyjából olyan 60-65 nap körüli tartalékkal rendelkezünk, viszont ez már az új, a drágább üzemanyagból lett letárolva. Ebből következően az nem nyújthat fedezetet a védett árnak a biztosítására, feladja a leckét nyilvánvaló a magyar nagy kereskedőnek, a MOL-nak, hogy hogyan tudja ezt ellátni, hiszen ugye volt már egyeztetés a leendő kormány fő és a MOL között, amelyben azt kérték, hogy tartsuk fönt ezt a védett árat. Ez nyilvánvaló, hogy azzal jár, hogy a MOL-nak a saját nyereségéhez, a saját nyereségtartalmához kell nyúlni. Ezt meg senki nem szereti, ugye a tőkések azok alapvetően nem szeretik, hogy a zsebükből pénzt szednek ki, és a MOL azért mégiscsak egy tőzsdei tőkés vállalat.
2: Egy rövid kérdés, rövid válasz, hogy a battai finomító tavalyi balesete az pénzkérdés, vagy technológiai kérdés, hogy ezt még mindig nem sikerült megoldani, hogy 100%-os kapacitással menjen?
5: Nem pénzkérdés, nyilván pénzkérdés esetén, a MOL esetében nem beszélhetünk ilyenről, hogy a pénz bármilyen szűk keresztmetszet lenne, hiszen bármekkora forrást el tud élni, inkább az, hogy ezeknek a megsérült eszközöknek az újbóli legyártása az időt vesz igénybe, és nyilván ez húzza el az időt, és nagyjából olyan ősz környékén várható a visszaindulás.
1: Attila, nagyon köszi, egy gyors kitekintés volt csak. Köszönjük szépen, csörgünk még úgyis a van aktualitás. Jó munkát, köszönjük szépen. Köszönjük szépen Holoda Attilának, köszönjük energetikai szakértőnek. Hát gyerekek, akkor azért óvatosan, az a csúnya dolog, hogy azért megveszel egy repélyet valahova Majorkára augusztusra, kifizeted, és még rákérnek akkor egy 20-30%-ot akár, nem?
2: Az benne van a szerződésben, hát nyilván, igen, amit senki nem olvas el, ugye?
4: Az igazság, hogyha ezt mondjuk egy munkavállaló csinálna, akkor nagyon felháborodnának. Tehát, hogyha mondjuk te elkezdeni a dolgot, és azt mondod, figyelj, sokkal több ez a meló, mint amit mondtál, sokkal nagyobb feszültség, úgyhogy akkor ezt túl szeretném számlázni, nem hiszem, hogy bárki megengedni.
1: Igen. Na ez érdekes. Na mindegy, hát legyünk óvatosak. Jó kis Balaton kiszáradva.
2: Jó lesz az.
1: Verencei tó átsétál.
2: Nagy gyalogtúrák lesztek.
1: Nagyokat sétálunk, így van. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9 990 000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 000 km Peugeot garanciával. Részletek peugeot.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Szia!
16: Hello!
15: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
16: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
15: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A Vitagin C vín nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
18: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7 990 000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés- és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
19: Tudta?
15: szad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza párt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházást, házások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átalakítását. Emellett azonnal nekilátnak a természetes vízkészletek védelmének is. Kihirdették a 36. MediaWave nemzetközi film és zenei együttlét filmes versenyének díjazottjait. A fődíjasok között lengyel, francia, amerikai, magyar és belga alkotás is található. A mustrára tavaly novemberig 42 országból 670 filmet neveztek. Közülük az előzsűrizést követően 65 alkotást mutattak be a közönségnek. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt hétfőn elkezdődött. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk 8 óra után 10 perccel. Hello, drága hallgatók! Na, mi lesz a matekon?
5: Hát ha olyan lesz, mint a tegnapi magyar, akkor bukta.
4: Ezek a kis rendszerváltó fiatalok. Na majd most megtanulják, akkor most megkapjátok azt a magyar érettségét. Arra még rádobunk egy matekot, szerdán megfüggetünk törődből. Ez a mi bosszunk. vadász, most megszívjátok, rohadt kis genyók. Szerintetek,
6: hogy rájuk túltak egy ilyen ipari érettségét, egy ilyen nagyon nehezet,
5: hát, és akkor utána... Szerintem ez már választás előtt megvolt a tétel.
4: Igen, valószínűleg a tétel sor megvolt, igen, de hát mondták, hogy sokaknak okozott problémát az érettségi. Gátyá lett egy kicsit a magyar, nem volt könnyű.
6: Igen, nagyon sok helyen is olvastam, hogy erre nem számítottak azért.
4: Hát most figyelj, most nézzük meg a matekot. Tehát mert nekünk mondjuk minden nehéz lesz, tehát nem mi legyünk a viszonyítási rendszer, de hogy mit mondanak majd róla a tanárok, meg ugye ezeket mindig szokták értékelni, megcsinálják. Ha az is gatya, akkor itt aztán lehet összeesküvés elméleteket gyártani.
6: Szerinted mi a funkciója?
4: Kellett aztán itt nektek aztán itt ugrabugrálni, mi? Na majd most az érettségig megkapjátok ti kis rohadékok.
6: Milyen hatás van a gazdaságra, hogyha kibabrálnak egy csomó érettségizővel? Ezt szeretném megkérdezni. Hogy
4: hát a gazdaságra nem tudom, inkább szerintem az egyetemek számát lehet ezzel redukálni, hogy ne akarjanak annyian egyetemre venni, mint amennyien akarnak, mert nincs annyi hely. Meg hát ugye tudjuk, hogy nem is támogatták annyira, hogy egyetemre menjünk. Nem volt az jó, ha ott okosak ezek a diákok, meg nyelvet tanulnak. Hát aztán később a gazdaságra is lesz, persze. Hosszú távon nyilván van hatása annak, hogy ki hova el, meg milyen munkát találva a munkaerőpiacon.
6: Úgy csinálni az érettségit, hogy ha valaki nagyon elrontja, akkor lehessen szépíteni.
4: Hát a szóbeli egy szépítés effektíve.
6: Igen, de hát ott már azért szerintem, hát még végig is lehet.
4: Írsz egy kettes szó, írásbelit írsz egy ötöst, és akkor valahogy lehozod egy hármas, három és félre. Kilenckor kezdik? Kilenckor jön a matek?
5: Igen.
6: Igen. Aha. Most már szerintem mindenkinek, figyelj, a matek a legnehezebb szerintem mindenkinek, nem?
4: Hát kinek mi, nem tudom. Ha humános vagy, ha reálos vagy, szerintem is van, aki meg tökre kirázza a matekot, és szenved a magyartól. Tehát, hogy azért ez egy ilyen nehéz történet, hogy ki mibe van, tudod.
5: Én tegnap megcsináltam egy ilyen kvízt, hogy menne most a magyar érettségi.
4: És? Kapaszkodtál?
5: Hát, ha beviszek még egy fél disztót, akkor kettes.
4: Akkor valószínűleg kettese megírod, igen.
5: Na, mi a műfaj az Rinyi Miklós Szigeti Veszedelem című művének? Tessék.
6: Nézd meg,
5: elbeszélők, verses eposz vagy verses regény?
4: Szerintem verses eposz.
5: Verses eposz. Egyet értünk?
4: Van jó válasz, vagy nincs jó válasz?
6: Én már a kérdésre hallottam.
5: Melyik irodalmi műszereplője Bence a hűszolga? Petőfi Sándor a helyiségkalapács, Arany János Toldi, Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde. Bence a hűszolga.
4: Figyelj. Hát azt szerintem az Toldi, nem? Hülyék
5: maga, vagyunk. Maga jó. Maga jó.
4: Toldi?
5: Maga jó. No! Sebessé, no! Maga jó.
4: Hoppácska! No! Írom a magyar érettségit.
5: Na, akkor most kapaszkodj. Az alábbiak közül melyik mondat tartalmaz főnévi igenevet? Nem alhatok sokat, nem szabad sokat aludni, ne aludj sokat.
4: Nem szabad sokat aludni, főnévi igenévni.
5: Nem szabad... Sokat aludni.
4: Alszik, aludni, a főnévi igenév.
5: Jó, melyik költőjéként...
4: Jó, bocsánat, jó.
5: A végén fogom megtudni az eredményt, Sebestyén. Ne ugráljon a rohadt életbe, mert elveszem
4: jó,
5: a papírt.
4: De mondom, jó.
5: Milyen költői kép a fehér illatokkal alkonyul? Metafora, szintézia vagy hasonlat?
4: Hasonlat a mint, metafora.
5: De nem áll te ilyeneket?
4: Olyan szép vagy, mint az a hasonlat. A metafora, meg a megszemélyesítés, igen, az hasonló. Mi szintézia szerinted?
6: Nem szintézia, mert amikor más...
5: Mert benne van a fehér, és az meg szín.
6: Nagyon nehéz ma Felit elviselni azért, Szuzakon, tudom, hogy nekem a rossz napom, de mégis Feli az, akivel nehéz együtt lenni.
4: Olvasd még egyszer.
5: Milyen költői kép a fehér illatokkal alkonyul? A metafora, B, szintézia, C, hasonlat.
4: Uh-huh.
6: Azért szintézi, mert másik, tehát úgy írja le az érzéket, mint tehát másik szóval.
4: Jó, szintézi, adjuk meg.
5: Oké. Okay. Na, az alábbiak közül melyik mondat tartalmaz minőségjelzős szószerkezetet? Sándor helyes fiú, rengeteg tervem van, ő itt Petra a tanár.
6: Sándor helyes fiú.
5: Minőségjelzős szerkezet.
6: A helyes.
4: Helyes? Nekem minden Sándor helyes fiú.
5: Az alábbiak közül melyik kategóriába sorolható Ady Endre Új vizeken járok című verse? A. Istenes versek, B. Arszpoetikák, C. Szerelmes versek.
6: Arszpoetikák.
4: Ajajajajaj, ezek a Ady különböző korszakai gyerekek. Nem könnyű. Arszpoetikák? Jó. Asszony.
5: Beírtam.
4: Igen?
5: Már csak
4: igen.
5: Három kérdés van.
4: Igen?
5: Melyik két földrajzi név hiányzik az idézetből? Eddig ... földjén termettek, csak
6: vagyok.
5: A könyvek, s most ... is ontja a szép dalokat.
4: Aha.
5: A válasz Pannónia, Itália, B válasz Itália, Germánia, C válasz Itália, Pannónia. Eddig ... földjén termettek, csak a könyvek, s most ...
4: Engedjük el, jó a kettes.
5: A szép dalokat.
6: Nem az A Pannónia, Itália?
4: Jó, jó a kettes.
5: Hát elő eddig csak ott és most itt is.
6: Ja, én azt hiszem, ezt elgeztet Hilei üdvözleteket nézzük.
4: Eddig vagyok.
5: Az alábbiak közül melyik alárendelő összetett mondat? Alárendelő összetett. Elmentem iskolába, és megírtam a dolgozatot.
6: Ez mellé rendelő.
5: Nem mentem iskolába, így nem írtam meg a dolgozatot. C. Akkor mentem iskolába, amikor nem írtunk dolgozatot. Anyátok.
4: Ezt a mindenségit neki.
5: Alárendelő összetett.
4: Az derék volt ez. Derék volt ez.
5: Tehát elmentem iskolába, és megírtam.
4: Engedjetek el, gyerekek.
5: De most már csináljuk már meg, hogy átmegyünk.
4: Jelöld be a hármast.
5: Melyiket mond? C. Ráskó, mit mond? Ráskó, erre nincs időnk.
6: Hát, hogy a B vagy a C, de most...
5: Jó, C.
4: Enged a C-t. Nincs ennyi időnk, gyerekek. Enged a C-t.
5: Melyik nem igaz a barokra, kedveli a hatáskeltést, emberképe a humanizmus, jellemző rá a körmondatos szerkezet.
6: Az emberképe a humanizmus szerintem.
5: Úgy van, az nem jellemző rá. Okos.
4: Ennyi, gyerekek. Hányasra írtuk a magyar érettségit?
5: Kettes.
4: Kettese? Azt akkor még azért nem vagyunk túl. Akkor még azért nem vagyunk túl. Na.
5: Hello!
4: Na.
6: 9 helyes válasz.
5: 9 helyes válasz. Jó, vald be, hogy te friss érettségiző vagy, netán épp tavaly végeztél. Akárhogy is, irodalmi tudásod széles körű és napra kész. Gratulálok.
4: Hoppá, gyereke! Hoppá!
6: Köszönöm szépen, bekapcsolódtam a felénél azért.
4: Ketten összehoztuk a felénél egy 9 jó válasz.
5: Tök jó. Na most azért azt mondta, hogy ez nagyon, nagyon parádés.
6: Ez mennyi parádé. Haszontalan dolog van a fejemben.
4: Mennyi haszontalan dolgot kell nekik tudni?
6: Igen.
4: Igen. Mennyi haszontalan dolgot kell nekik tudni? Na, Istenem.
7: Tudod, hány pontosat írtatok meg? Tehát ez a zéro.
5: Ez a
7: jó,
5: semmi.
7: Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy köszönjük a gatya az érettségi, tehát, hogy nem emiatt gatya, amit ti most megcsináltatok, hanem mondjuk a 40 pontosnak, ha nekiveselkednétek, megköszönöm.
4: Jó, nem biztos, Anna, hogy adásba fogjuk meg sem. Tényleg. Hagyj egy kicsit, miket 50 évesek vagyunk, hát ahhoz képest ez jó.
6: Nagyon elfelelőtt vagyok.
7: Sziasztok, érettségiző lányom van, nagyon nagy méreg van benne.
4: Igen, tudom, érzem.
5: Érted, a két diákomat lehúzott, pedig olyan szépen várjuk előre.
4: Várjuk meg a matekot, és aztán kezdjünk összeesküvés elméletekkel egyáltalán. Ha ma nagyon hárdat kapnak matek,
6: akkor kimegyünk tüntetni.
4: Kellett volna itt aztán rendszerbontó koncertet.
7: Ennyi. Kellett ezt csinálni?
4: Kellett ezt ugribuglizni, mert ugribuglizhatok, akkor most megkapjátok az
7: érettségét. Írjátok a 800 szavas eszét.
4: Ez az utolsó kis, és összeretünk nektek, akkor ez a mi bosszunk, megírjátok azt a kis eszét 800 szóval, úgy kell nektek. Kellett aztán itt nektek itt aztán ide-oda szavazgatni. Na jó vagy, gyerekek, mi történik most? Volt egy Hogy vagy magyarunk, ugye április 13-án hétfőn.
5: Igen.
4: De az csak egy gyors állapot felmérés volt.
6: Igen.
4: Viszont április vége van, vagyis május eleje.
5: Uh-huh. Már május eleje van. Érzések?
4: És elmaradt az a hónap végi hónapzáró. Spontán rácsörgünk, bár azt mondja a Laci, hogy januártól ugye mindig a hónap elején csörögtünk, hogy érzi magát a delikvens a másik oldalon.
5: Ezt a fizetés környékére időzítettük, hogy akkor jobb a kedve?
4: Hát, ha jobb a kedve.
5: Szép munka.
4: És ugye április közepén csak azért lehet ismerős, hogy gyors közel volt, amikor csináltuk, mert hogy 13-án reggel itt új világra ébredtünk, és hát ugye megnéztük, hogy van a magyar 13. Ennek jó volt tiszás, fideszes, szomorú, bánatos, csalódott, fiszás, minden volt. De most nem tudjuk, hogy két héttel a választások után, hogy van a magyar.
5: Azt mondja,

0: Ezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. A másik oldalon. Élőadásban tetszik lenni a Rádió Egyen.
1: Igen.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni ma reggel, milyen a május, hogy áll a hangulat?
1: A május teljesen jó, májusban van a szülinapom.
0: Hoppá!
2: Na, nekem is.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
1: Kitty.
0: Kitty, hello Kitty, merre vagy, hol találtunk el? Merre vagy Kitty?
1: Tatabányán dolgozom.
0: Tatabányán dolgozol. Tatabány. Mi dolgozol, Kitty?
1: Bíróságon.
0: Kitty bíróságon dolgozik.
3: Judge Kitty.
0: Igen, bíróságon. Na és milyen a májusod? Májusban van a születésnap, azt kezdted elmondani, akkor jó a május.
1: Így van.
0: Hangulatilag hogy vagy?
1: Most egész jól. Ahhoz képest, hogy reggel van, egész jól.
3: És milyennek érzed ezt a hónapot amúgy, tehát voltak most nagy történelmi események, hogy könnyebb lett, nehezebb lett, mit érzem, milyen az atmoszféra?
1: Semmi változást nem érzek.
0: Nem érzel egyelőre változást? Aha.
3: A bíróságon nem lettek jó kedélyesebbek a bírók?
0: Igen,
3: nem, nem. Padján nem énekelnek? Semmi nincs?
1: Semmi.
0: Igen. Balázsiben van már nálatok? Nem? Még nem mindegy, hagyjuk. Jól van, akkor jól... Igen, akkor jól vagy, jól érzed magad, ez a lényeg.
1: Így van.
0: Melyik nap van a szülinapod? Lehet, hogy egy nap van Ferivel.
1: 11.
2: Nekem is!
0: Ne csináld!
2: Istenem, májusiak, május 11.
0: Mindenketten május 11-én vagyunk. Hát akkor előre egy boldog születésnapot kívánunk neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Látod, mennyi változatosság van ugyanazon a dátumon? Itt van, és sok... Kitty egyáltalán nem idegesítő. Bezegítem a Feriek
2: nem
3: idegesít,
2: igen. Nem bírsz, nincs ma bírás, ahogy szoktad.
3: Hogy alakult ez így vajon?
0: Jól van, Kitty. Jó munkát akkor neked, köszi, hogy felvetted. Jól vagy, akkor egy valakit elértünk, az jól van, jó a kedve. Ez már mindenképpen pozitív volt hallani. Jó munkát neked a bíróságon, köszi, Kitty.
1: Köszönöm szépen,
0: ciao.
2: Puszi.
0: Hello.
3: Letett a telefon, és tudod, hogy egy teljes ilyen terem ülne ott.
0: Igen, kiderül, a bírónő elnézést.
3: Bocsánat, csak Balázsik hívták. Na, tegyük vissza!
0: Hogy kiloptál azt a biciklit? Miért lopott maga a biciklit?
3: Óriási lenne. Kicsit hiányzik a Katalin bírónő.
0: Én szerettem. Elkaptunk valakit, aki jó kedvű, aki jó hangulatban van. Jó? Kicsit marcona, öreg, morgós hangú férfi tippelek.
3: Szerintem egy Rottweiler.
2: Wow.
0: Jó, egyelőre ő nem vette föl, jöhet a következő elfoglalkozom. Én érzem a május gyereket. Jó kedve lesz itt a magyarnak, itt nem lesz baj. Rátok nézek, ezt nem értem, nem érdekes, majd kinyit a monitorát menedő, a gyerekek, nem hiszitek el, majd én mibe ülök itt.
2: Egy kicsak a teszterrel. Te pörgött túl.
0: Én nem, én próbálok titeket felhúzni.
3: Két
0: választásom van, vagy lemegyek a szintetekre, vagy ti jöttök az enyémre. Én nem vagyok hajlandó leugrani most oda, ahol vagytok, úgyhogy ti nektek kell oda felkapaszkodni, ahol én vagyok. Haló!
1: Tessék,
0: fog, Erika! Ez a lendület, Erika. Kezdj csokom. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, Erika?
2: Erika már nincs jól.
0: Erika már nincs jól. Szerintem a Ráskónál tette le, nem a Rákóczi.
3: Itt van.
0: Erika, itt tetszik még lenni? Vagy itt vagy, Erika? Szia!
1: De honnan már meg a telefonszámom?
0: Hát generáltunk telefonszámokat, Erika, képzeld el, mi generálunk számokat, teljesen véletlenszerűen felhívunk embereket egy rádióműsorra reggel, hogy hogy van ma a magyar. Ez nálunk egy rovat, és nagyon érdeklődünk, hogy aki a másik oldalon van, az hogy érzi magát, mond-e két mondatot, jó kedve van, rossz kedve van, mindenre nyitottak vagyunk, és neked dobta ki a telefonszámodat a gép.
1: Hát én elnézést szeretnék kérni, mert dolgozom. Egyébként jól vagyok, de ne haragudjatok most.
0: Dehogy haragszunk, nem Erika.
2: Haragszunk. Hát,
3: csak azt mondom, hogy mit dolgozol,
0: mit
3: és hogy jó kedved van, és utána békén hagyunk.
1: Hát én könyvtáros vagyok, és én jól érzem magam.
0: Most
3: képes, hogy minket könyvtárosként lelázni? Ne haragudjál meg! Azért azt mondom, hogy orvosok vagy, érte, vagy sebész.
0: Az egy zenkert, hát az egy buddhista központ. Ott nyugalom van, békesség
3: és
0: van.
3: És te ott... vagy ott a sheriff.
0: Igen, te vagy a helyi sheriff.
3: És jó kedved van. Van. Ilyenkor? Miért nem lehet beszélni? 8-23-kor.
1: Az a helyzet, hogy várom egy kollégámat, mert igen? Kiállítási anyagot fogunk visszaszállítani egy... vendégünknek, tehát ezért.
2: Milyen kiállítás volt? A kultúrát
3: a
2: nagyon szeretjük.
1: Ez egy fotókiállítás volt.
0: Fotókiállítás.
2: Ó, aha. Természetfotók, avagy épületfotók, vagy emberekről.
1: Szociófotók, mondom.
2: Szociófotók, akkor fekete-fehér, ugye?
1: Hát, nagy része,
0: nagy,
1: igen.
0: Nagy rész. Aha.
1: Ezek ilyen mobilos fotók.
0: Mobilos fotókat adtok vissza, jól van. És a kedved jó, május van, érzed a tavasz, jön a nyár.
1: Igen, tavasz van, igen.
0: Nagyon jó. Örülünk. Oké, okay, jól van, Erika, nekünk már ez is nagyon elég. Köszönöm, beszéltél velünk. Vigyázz magadra.
1: Minden jót nektek.
0: Ciao. Hello, hello, hello, hello. Van, aki

0: könyvtáros 2020-ban még van ez a munka, hogy könyvtáros?
1: Sülyök Tamás most viszi vissza a festményeket.
0: Igen, ma mindenki hirtelen vissza, felajánl. Igen, visszaadják a feszti körképet, hogy mondtad, igen, visszacolgáltatják. Jelentkeztek magyar oligarchák, visszaadják a bazilikát.
1: De amúgy az a durva, hogy rögtön lerázott valami minket. Érzetek, hogy mondta, hogy hát sajnos nem tudom beszélni, dolgozom. Ilyen munkaerőszer, ha lenne könyvtár, ilyen könyvtárosokat akarok.
0: Résnyire nyitott az ajtót, mi betettük a kis praszlinkat, és tágra nyitottuk a könyvtár ajtaját.
2: Tényleg csinál a könyvtár, olvas. Egy könyvtáros, nem?
0: Nem gondolnád, hogy olyan nagy a kapkodás, igen.
2: Egy ember bejön, azzal megkeresnek egy csehovot.
0: Igen, olyan nagyon nagy, igen. Nagyon nagy munka azért nincs. Már idézőjelesen, nyilván van. Na?
1: Szerintem ugyanazt a számot hívjuk véletlenül. szerintem...
3: Igen,
0: jó reggelt kívánunk! Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, zavarhatunk egy pillanatra? Élőadásban vagy egy rádióműsorban?
3: Hát egy kicsikét meglettél.
0: Nem akartalak meglepni. Zavarhatunk egy pillanatra?
3: Csak egy pillanatra.
0: Hogy hívnak, hol értünk el, és milyen a kedved? Csak ezt szeretnénk tudni itt a bujavágyak.
3: Vételnek hívnak, és fantasztikus a kedvem. És telefonon keresztül értetek el.
0: Így van, telefonon keresztül értetek. De hogy hol, nem volt telefonon.
1: Egy kérdés például, most egy macsétel valász az ajtó mögött, mert kicsit olyan csendes a
3: egy háttér. Egy hatalmas nagy lándzsával, és van rajta egy
0: kis fityegő. Igen, helyileg hol vagy, csak így ezt szeretném még tudni. Hogy hol, melyik község, város, falu.
3: Kecskemét.
0: Kecskemét. Milyen a kedved, így érdeklődünk, random hívó.
3: Fantasztikus és nagyon jó a kedvem.
0: Igen?
3: Kirobbanó vagyok, igen.
0: Mibe vagy?
2: Kirobbanóban.
0: Most kirobbanóban. Nagyon jó.
2: Most formában van.
0: Tudhatjuk, hogy mit dolgozol, mit csinálsz, mi a foglalkozásod?
2: Nem.
3: Gyakorlatilag ma én céget vezetek, vagy cégtulajdonos vagyok alapjában véve, és... Jogászként
0: dolgozom.
1: Stróma
2: vagy? És baj, van most, hogy csuttogunk.
0: Tárgyalásom vagy, vagy mit csinálsz?
1: Mit csinálsz, Péter?
3: Nem, most keltem föl.
0: Ja, most keltem föl. Nagyon jó. Aztán megzavartunk valami
1: munkában.
0: Nagyon jó. Rovatunk lényeg, hogy teljesen random regenerálunk telefonszámokat, és felhívjuk a másik oldalról lévő embert, hogy van, hogy érzi magát ez a hogy vagy magyar, amikor is hallgatóink vagy nem hallgatóink elmondják, hogy milyen a közérzetük, mit csinálnak, és milyen hangulatba kaptuk el őket. De akkor te is jól vagy így májusban tulajdonképpen.
3: Én mindig jó vagyok májusban is. Mert áprilisban.
2: Májusokban nagyon.
0: Kedved kiváló, és egész egyszerűen. És cégtulajdonos vagy?
3: Igen.
0: Vissza kell majd adnod a választások után?
3: Nem olyan területen. Nem.
0: Szóltak már, hogy ad vissza lehetőleg, vagy eljönnek és visszaveszik? Nem volt ilyen.
3: Elég provokatív volt, de
1: Péter, és milyen a hangulatot Kecskeméten, hogy így érzel változást, vagy milyen az atmoszféra?
3: Fantasztikus, naposka. Teljesen naposka van, úgyhogy süt a nap, hát most ennél jobbat nem kell.
0: Nem, nagyon szomorkodjunk.
3: Ennél jobb nem kell. Okay. Most hova?
0: Jó kedved van, cég.
3: Minden a fölkedvünk, jó kedvedünk, ez kész.
0: Szeretem, így kell csinálni, persze.
1: Live coachot keresek, esetleg tudnál le segíteni ebben.
0: Kell, hogy coacholj minket heti egyszer.
3: Nem tudom egyébként, hogy mindig jól nyomjátok alapjában.
0: Igen. Teljesen véletlen hívunk most, direkt nem az SMS falról, Laci generálja a telefonszámokat. Oké, jól van, akkor...
3: És hogy kerültem be a telefon? Nos,
0: legenerálunk számokat, teljesen van egy telefonszám generáló ilyen appunk tulajdonképpen, ez legenerál minden számot, és teljesen véletlenszerűen felhívjuk ezeket az embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak. Van, aki beszélget, van, aki ránk teszi, van, aki jókedvű, aki szomorú. A lehető leglehetetlenebb élethelyzetekben kapunk el embereket.
1: Korábban ez pártérsésre
3: használtuk. Jó koptatok, mert felkeltem.
0: Péter, felkeltél. És csináltad a reggeli rutinodat.
3: A reggeli rutinomat, így van.
1: És mi a reggeli rutinat, hogy kérdezzem már, most el akarom tudni.
3: Elmények megmosakodni, most mit mondja az ember?
0: Cicamosdás, egy kis zapkás, egy kis tojásántott a 10 fekvő, és irány dolgozni. Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, örülünk, hogy jó a kedved, jó munkát ott Kecskeméten, vigyázz magadra.
3: Köszönöm szépen, kellemes napot nektek, és nagyon jókattok. Jó vagytok, sziasztok.
0: Köszi, ciao, ciao, hello. Gyerekek, kifejezetten jó. Jó hangulat, nem teszi le, kedves, beszél, kommunikál, nevet, jókedvű. Mi van?
1: Egy kicsit ott feküdtünk most vele a nagy ágyban, nem?
2: Én nem akarok vele feküdni.
1: Egy kis puha volt ott abban az ágyban, ott feküdtünk, jó volt.
0: Nem volt ott még cicamosdás, más történt ott még. Igen, de jó arc volt, jó arc volt.
1: Nagyon jó arc volt.
0: Fia, mennyire fura lehet, hogy veszed fel a telefonot korán reggel, és egy rádióműsor őrjön a másik oldalon, te meg ott fekszel.
1: milyen érzés. Már mellem is megtörtént, és szörnyű érzés.
0: Igen, igen. Azért, aki Laci a telefonból hívd a barátaim.
1: Azok nem is szokták felvenni, azok ebből a jelszót mondják.
0: Igen, igen, igen. És hát kinek milyen a lelkiismerete? Ki mennyire óvatos? Ki mennyire fél, hogy mit akarunk? Miért hívtatok?
2: De
0: honnan van meg a számom?
2: Mert emlékezz vissza, régen az volt, hogyha valaki nem akar, paf, már le is tette. Hát igen. Itt most a könyvtáros hölgy is elutasító.
0: Van egy ilyen hangulatváltozás, aztán... vagy egyőre mindenki jó kedvű, igen.
2: Négyből három fölvette, és jó fej volt.
0: Abszolút. Valami van, gyerek.
1: A legtöbben arra gyanakodnak, hogy a Gyulának volt a rokona. Igen.
0: Jó, egyébként teljesen jó. Igen. Így, hogy jól van, kezd értelmetlen lenni ez a rovat. Nem, jó ezt néha hallani. Nem kell mindig szomorúnak, meg depressziósnak lenni. Jó ez, hogy most egy kicsit jól van a magyar, nincs ezzel baj. Fél 90 pontosan jövünk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
11: Roppant jó májusi bajnokajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
12: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
13: Csendből csinálok pénzt.
14: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
12: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
15: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
17: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
16: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
17: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
18: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
19: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban.
20: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
21: Vidd a stadion élményt a nappalitba.
3: Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
21: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
22: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban végzett teszteken. Gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei is szerepelnek a Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között május 16-án. Az eseményen elkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi közt a vezetési és pihenő időt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Az Útinform hírei szerint a 61-es főúton Dunaföldvár térségében az 1-es és 2-es kilométer között burkolatjavítás kezdődik, félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani, napközben torlódhat a forgalom. Pincehelyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszükületre és sebességkorlátozásra számítsanak. A 65-ös főúton Hőgyész átkelési szakaszán felmarták az aszfaltot, emiatt a 29-es és a 31-es kilométer között félpályán halad a forgalom. Balesetmentes utat kívánunk!
2: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: 3-9 lesz pontosan 6 perc múlva. Milánóban szakad az eső, gyerekek, 13 fok. Tehát ez nem, mintha nekünk ez bármit számítana.
2: Elázik a makaróni.
1: Így van, azt nem más mondasz. Jövő héten jó idő, remélhetőleg. Győr Sopron már biztosítva, látjuk az időjárás. Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, majd meglátjuk, mit dob a gép, de indulunk, úgyhogy jövő héten turné, hétfő Győr, Széchenyi téren kezdünk. Este 5-kor. Ez fontos. Nem reggel vagyunk.
3: Igen, de 4-től már van DJ-nk.
1: 4-től már játszik egy DJ, és 5-től érkezünk mi, hogy 8-ig lejátszuk azt a halomjátékot, ami van, hogy adjunk egy csomó nyereményt, meg
2: éhesen
1: pénz,
2: gyertek.
1: Éhesen gyertek, szomjasan gyertek, üres zsebbel gyertek, hogy megtöltessük 100 000-nyi KP-k gyerekek, nagy nyeremények. Minden lesz, úgyhogy sok mindent lehet nyerni. Jó, felborult egy autó az 52-es út 28-as kilométernél, fél pályán halad csak a forgalom. Köszönjük szépen.
2: Telefonálgassunk!
1: Jól van a magyar, gyerekek!
2: Hívogassuk őket!
3: Majd most mindjárt.
1: Majd most?
3: Na nyugi. Most mindjárt? Nyugi. Eddig jók voltunk, 4 hívásból 3 jó volt.
1: Jó.
3: Most figyelj.
1: Oké. Okay. 9-ször Balázsi Gyula sírás utánzó verseny, jó?
4: Jó.
1: Hangok vagyunk, ha nem csináljuk meg.
2: Jó, és utána pedig Ferrari gyorsuló hangverseny.
1: Igen. Hú vagy magyar? Most már?
2: Calling me, calling you.
1: Na most aztán ezt elkiabáltuk, hogy túl jól van itt a magyar.
3: Várjál még, csak dolgozik, most futott.
1: Nem, aki eddig, azt ismerem, tesa. Aki ezt az nem veszi föl, az nem veszi föl. Az már nem akarja fölvenni. Jó? Úgyhogy az nincsen. Szörpékézés lesz a rocson. Lesz, gyerekek, annyira lesz, hogy sehova nem vezetünk már aznap délután,
2: belőlem
1: vagy aznap este.
2: Belőlem ki kell üzni a démonokat. Tehát nekem most erre van szükségem. Hónapok óta nem ittam. De hogy nem, hónapok óta. Úgyhogy hétfőn győr.
3: Látszik is, nem én ugye vagyok ám ideges.
2: De hogy nem.
1: Kiűzzük a dímont.
2: Zsül, ki a sátán ma?
1: Kiűzzük a dímont.
2: Így van, 2 új mutat Ferencre. Persze, összeesküdtetek.
1: Itt a hírek előtt még itt volt a magyar, most már elment a magyar.
3: Uh-huh. Laci, Latko. Ügyesem.
1: Olyan számokat, generáljál, amit felvesznek. Jó, itt hírek előtt egyébként az volt, aki nem hallott, hogy jókedvűek voltak, beszélgettek velünk.
5: Tájékoztatjuk, hogy a hívott szám nem elérhet.
1: Jó?
2: Ne tájékoztassál,
1: vedd föl inkább. Szóval, hogy jókedvű volt, és az volt, hogy jól érzi magát talán ebben az évben eddig a legjobban. De tényleg? Szóval itt valami megváltozott, valami
2: itt
1: más
2: jó,
1: lett.
2: Mondd, hogy hosszú volt a tél.
1: Hosszú volt a tél?
2: Aha, én azt éreztem, hogy most lett igazán jó idő, és azért most a május van. A délit, amit be kell tolni.
1: Na most. Haló?
6: Haló?
1: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk! Kezi csokolom, zavaratunk egy pillanatra?
6: Igen.
1: Kezi csokolom, jó reggelt, itt a Rácskó Eszter, a Rákóczi Feri, meg a Sebestyén Balázs. Egy rádió műsorból telefonálunk, zavaratunk egy pillanatra, csak néhány kérdést szeretnénk feltenni.
6: Én nem hallgatok rádiót.
1: Az nem baj, az a legjobb, ha nem is tetszik rádiót hallgatni. Keresztnevet kaphatunk?
6: Erzsébet,
1: tehát örülünk Erzsébet, nagyon örülünk. Szeretném megtudni, milyen a május, hogy érzi magát Erzsébet, hogy van, hogy telnek a napok, egy ilyen kis rövid közvéleménykutatás csak, hogy ki hogy van.
6: Jó érzem magamat, örülök, hogy május lett.
1: Ugye? Itt a jó idő.
6: Igen.
1: Mivel foglalkozik Erzsébet, mit csinál, dolgozik, még vagy nyugdíjas?
6: Tehát dolgozok.
1: Mit dolgozik?
6: Hát gyári munka.
1: Gyári munka.
2: Nem hangzik idősnek.
1: Nem hangzik idősnek. Igen, nem. Akkor rosszul hallom, azért magázódok, de akkor tegeződhetünk is, Erzsi. Gyári munka. Igen. És merre dolgozol? Merre vagy?
6: Merre? Hát Jászberény.
1: Jászberényben vagy gyári munkám. Aha, délutáni műszakban, tehát most a délelőtt a szabad.
6: Igen.
1: Aha. És mivel telik a délelőtt? Mit csinálsz?
6: Hát takarítgatok, főzök. Hát a szokásos.
1: Takarítás és főző.
2: Mi lesz az ebéd ma?
6: Pörkölt.
1: Valaminek indult, aztán pörkölt lesz a vége. Valami vagy lesz belőle. Aha. És érzed kicsit a változást? Érzed, hogy jön a tavasz? Jobb a hangulat? Így május közelettével? Vagy hogy már itt a május?
6: Igen. Érzem, hogy meleg van, jó idő, süt a nap.
2: Mit vársz a legjobban a nyárban?
6: Mit? Hát, hogy meleg van, nincs
1: olyan. Meleg van, és jó idő. Meleg van, és
3: nyaralni mentek valahova?
6: Nyaralni? Hát szerintem nem.
3: Nem, de meleg van itthon is, ugye?
1: Igen. Meleg van, és jó idő. Jól van, Erzsi. Oké,
3: ennyi volt. Párkapcsolat, gyerekek. Ah, jó van, akkor meleg van. Semmi.
1: Egyszerűbben. De van egy gyereked, azt kérdezte a Feri.
6: Ja, nincs.
1: Na, látod, ilyen egyszerűen kell. Erzsi, csókoltatunk, puszilunk, jó munkát neked délután, és köszönjük, beszéltünk.
6: Ja, viszlát.
1: Viszlát. Ja, most már nem magázódjunk vissza. Most egy Erzsi hangutánzó verseny azonnal, dobd rá, tessék.
2: Nem tudnám megugrani. Én már kevés vagyok ezt. De azt szeretem az Erzsiben, hogy ő racionális.
3: Nem? Igen, tehát a melegnek örül nem, is kész.
1: Meleg van, jó idő van.
2: Ezt úgy hívják, hogy mindfulness. A jelenben kell jelen lenni.
1: Így van, délelőtt főzünk, délután dolgozni megyünk. Ennyi, ennyi, ennyi, ennyi a történet.
6: Halló.
1: Laci, halló, jó reggelt kívánunk. Zavarattunk egy pillanatra?
6: Tessék, parancsolni.
1: Jó napot, üdvözlöm, jó reggelt. Egy rádióműsorban telefonálunk, de Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatot, csak néhány kérdést szeretnénk föltenni, hogy hogy indult a reggel, hogy érzi magát?
6: Köszönöm, jól.
3: Na, ez
1: a hasonlóan Erzsi, ez essen lesz egy hosszú beszélgetés. Kaphatunk egy keresztnevet?
6: Zoli,
1: ha illek, hol kaptuk el, Zoli? Merre van?
6: Most álltam meg a kocsival, mert telefonálok.
1: Hát azt gondolom, tudom, hogy telefonál, Zoli, egyszer
2: mi hívtuk. Zoltán.
1: Ezt tudjuk, de hogy helyileg merre? Községileg, városileg? Tatabánya.
6: Igen.
1: Mivel telik a délelőtt, Zoli?
6: Hát bevásárlás, ilyenek, apróságok.
1: Bevásárlás apróságok.
3: Milyen ősnap.
1: Kedvileg hangulatilag, milyen a május?
6: Hát közepes.
1: Na miért? Egészség problémák, anyagi, vagy mi a nehézségben?
6: Az is,
1: mind a kettő van egy kicsit. Na hát akkor bízunk benne, hogy akkor ugye a május második fel az egy kicsit talán könnyebb lesz.
6: Reméljük, igen. Bizakodunk mindig.
1: Ez a beszéd.
2: Így van.
1: Ez
2: így
1: a beszéd.
2: Van. És milyen a családi hangulat?
6: Hát minden közepes, de nem nagyon tudok így beszámolni.
2: Na jó.
1: Jól van.
3: Jó, ez jó nekünk.
1: Köszönjük szépen akkor, jó egészséget, köszönjük, viszont hallásra. Köszönjük. Most kapcsoljuk össze Zolit Erzsivel.
3: És dumágassanak nagyokat.
1: Erzsi feltette egy kérdés Zolinak, Zoli Erzsinek. Tessék?
2: Meglepődni, mert sokszor van az, hogy a hasonló amplitudói emberek el tudnak szabadulni együtt. Tehát, hogy csak ugye mi vagyunk más
3: sávon. Igen, más sávon, mi máshol rezgünk.
2: Más frekvencián vagyunk, és ezért nehéz nekik.
1: Ugyanaz az éra, ugyanaz a telefon, az a generálás, Laci, ugyanúgy a 90.
2: Most a közös képviselőt hívjuk.
1: Igen, hogy és itt van Istán a közös képviselő. Erzsi, Zoli közös képviselője. Szia Istán, hogy vagy?
2: Amúgy itt beszélgetnék egy jóték közös képviselővel, rengeteg kérdése van. Tehát a közös képviselő és a BKV ellenőr, ők szerintem ugyanabban az iskolában tanulnak, és szeretném tudni, hogy pontosan mi vezetett idáig.
1: Igen, Béla Miskolc rázza az áram. Szia Béla! Írja van. Laci, ebből nem lesz új tévé. Na Laci számgenerálását imádom. Teljesen lehetetlen helyeket csörgünk be. Tehát,
3: de kell... ahogy milyen az ország, hát nem lehet csak mindig friss, fiatal, jó.
1: Imádom, bennő. imádom. Nagyon jó. Teljesen várattalul generálója számokat. Halló!
6: Jó reggelt
1: kívánok, tessék, jó. Laci, aranykezed van. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra? Egy rádióműsorból telefonálunk. Eszter, Balázs, Feri van itt.
6: Milyen ügyben telefonálom?
2: Egy rádióműsorból telefonálunk. Ez itt Sebestyén Balázs, csak szerénykedik. És ez itt a Rádió 1. Azért telefonálunk, mert meg akarjuk tudni, hogy hogy van a lakosság.
1: Hangulat felmérő rádió telefonhívásokat bonyolítunk.
6: Köszönöm szépen, de nem kérek ebből.
1: Nincs jó hangulatban.
2: Nincs jó hangulatban.
1: Nem.
2: Mocos.
1: Mi azokat? Nem tudhatjuk, nem tudjuk meg. Jó egészséget kívánunk akkor.
6: Köszönöm szépen.
3: További szép napot.
2: Viszont hallása.
1: Laci, nem lehetne, hogy a szaktépsor...
3: De Laci, nem tudod az előző fél órát hozni?
1: Azt kérem, hogy a Vörösvári úti SZK telefon könyvében esetleg
2: fiatal hogy a DPK listákat már megmondtuk, hogy ezt át kell szanálni, mert...
1: Ezt a Kubatov listát nem akart egy kicsit átszanálni, Laci, mégis, hogy miért? Azért vannak fiatal szavazók is, érted, hallgatok. Szóval mi az is ebből kell számogat? Ezt felhiszed, Laci, mit csinál?
3: Olyan ügyes volt a kezed egy órája, Laci.
1: Félnyolcig, félkecig, olyat mentünk, Laci, de most váltottál.
2: Vissza a szaunás haverjaithoz.
1: Mit történik? Elfekvőket hívunk, hogy mit csinálunk?
2: Hívjuk fel Zoltán Erikát, Zoltán és meg Erika is.
1: Jó, oké.
2: Okay. Na?
1: Na most.
6: Halló!
1: Zseniális. Kezd csokkolom, jó reggelt kívánunk, zavarattuk egy pillanatra?
3: Szerintem nem.
1: Dehogy nem, adjuk fel. Csokkolom, mit tetszik lenni? Halló?
2: Halló?
1: Halló?
2: Halló?
1: Ne tegyél el!
2: Halló, itt vagyok, mondja.
3: Mondan egy keresztemet?
2: Halló?
1: Adjatok már a Lacinak
2: egy
1: 1900-on kezdődő telefonkönyvet, mert 1825-ből telefonálunk. Amikor Bell föltalálta a telefont.
2: Magával meg nem beszélek.
1: Magával meg nem beszélek. Hát ez a rovat imádom, úristen. Ja, Istenem, hát itt tényleg csak DPK szavazók maradtak már, gyerekek. Halló? Na most ez jó lesz, figyeld. Remélem nem egy
3: közkor. Ő vagy férfi?
2: Kórház?
6: Igen, tessék.
1: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk. Rádióműsorban telefonunk, Sebestyén Balázsok, itt a Rások Eszre, meg a Rákóczi Ferenc. Zavarhatunk egy pillanatra?
6: Igen.
1: Jaj, de jó, hogy valaki beszélget velünk egy kicsit, egy keresztnevet kaphatunk?
6: A kislányom úgy látszik, hogy jobban beszélgetek.
2: Szia!
1: Itt a bácsi. Mondasz nekünk egy keresztnevet?
6: Angelika.
1: Angelika, otthon vagy éppen a gyerekkel?
6: Igen.
1: Nagyon jó, hogy csak gyorsan nem zavarunk sokat, még tudjuk, hogy ez így megterelő. Milyen a május, hogy érzed magad, milyen a kedved?
3: Most már
6: szóval. Jól, igen.
2: Adj a gyerekünk a telefont, beszélek vele.
1: Igen.
2: Ha adod neked telefont, én megyünk, és suttogok fel. Figyelj.
1: Egy nagy suttogó.
2: Mi a neve a gyereknek?
6: Lorka.
2: Dorka vagy Dorka?
3: Lorka.
6: Lorka.
1: Ő egy gyerek suttogó, te még nem tudod, hogy egy nagyon nagy suttogó. Bárki
2: megnyugtatok nagyon hamar. Lorka, én vagyok. Én vagyok a Mikulás felesége. Most beszéltem anyával, Lorka. Azt hallottam, hogy szeretnél sok ajándékot kapni a Mikulástól. Akkor ezt azonnal fél!
3: És akkor gyerek megállt a fejlődésben.
2: Egyem a kis szívét. Figyelj, nem hallottam,
1: hogy itt nagyon sokan vannak ott otthon gyerekkel, hogy azért a kedved az úgy jó mondhatni. Hányadik gyerek? Elsővel küzdesz éppen?
6: Második.
1: Ó, hát már rutinban, itt akkor már rutinból hozod. Mekkora a nagyobbik? Ő oviba, a suliba? Mekkora a nagyobbik?
6: Ő meg oviba, igen. Ő már 5 éves lesz.
1: Ó, hát akkor kitartás.
2: Ez egy hány magne B6-os gyerek ez a második?
6: Hú, nagyon sok. Nagyon sok, igen.
2: És amúgy az első, a másodiknak könnyebb a természete?
6: Hát, a kislányom lepipálja nagyobbat, úgyhogy gondoljuk itt azt, hogy a második könnyebb, de nem azért.
2: Akkor az első volt a promóciós minden. Gyerek.
6: Igen.
1: Na jó, van, kitartás.
6: Nagyon cukik.
1: Cukik, mekkorával küzdesz? Mennyi idő még elmegy bölcsibe, óviba? Mekkora?
6: Hát ő most 2 éves, most töltötte a 2.
1: 2. Aha, még egy év, ha ott tudnak, akkor 3 évbe indul majd az óvi. Igen.
2: Terrible too.
1: Hát kitartás akkor neked. Ettől függetlenül a kedved hangulatilag, így májusban, hogy vagy?
6: Hát nagyon jó hónap.
1: Jó hónap? Mert
6: láttuk a jó időt, igen.
1: Na, ki tudtok egy kicsit szabadulni. Kitartás, ez egy kritikus szakasz, de 4-5 év is könnyebb lesz.
6: Igen, még megszorozott erről, de igen.
1: Hamar
2: de milyen energikus vagy, egy ilyen stabil asszonynak hangzó, úgyhogy előre végtelenül és tovább.
1: Igen, van segítséged?
6: Köszönöm.
1: Van pár, meg segít, van segítséged.
6: Persze, mindenki nagyszülők is. Mert a legtöbbet együtt vagyok, és ez így a jó.
1: Jól van, kitartás ja, akkor neked, jó?
6: Köszönöm,
1: ciao.
6: Szép napot mindenkinek.
1: Hello. Felüdülés volt valakivel 80 alatt beszélgetni.
3: Szép volt, Laci, a vége.
1: Ez az, Lackó, az az aranykezed oda pattintotta így a végére. Na, gyere rá, még egy utolsó.
2: Szerintem nem kéne egy gyerekműsort csinálnom valahol?
1: Szerintem nagyon jó voltál. Csak itt egy. Gyere csak ide egy kicsit, mondjak neked valamit.
2: Hogy hívták azért? Milyen Rita volt?
1: Kölyöklub. Tudod, hogy utálta a gyerekeket? Paprita, persze.
2: Jónás
1: Rita.
2: De utálta a gyerekeket?
1: Gyűlölt
2: őket. De oka?
1: Hát te vezetnél egy ilyen műsor gyerekek, szeretnéd
3: a
1: gyerekeket.
3: Te is utálnád.
2: De amúgy azok a gyerekek megvoltak a trip. Na jó, beszéljünk egy kicsit erről a műsorról, nagyon sok kérdésem volt. Voltál castingon? A kölyöklubban?
1: Nem, csak hát RTL-es hallottuk. Nem volt egyszerű annyi gyerekkel ott együtt forgatni. Tehát még ha nagyon szereted a gyerekeket és megutálod őket, hogy ott van körülbelül 100 visító, őrjöngő, síró, ortúró, fikazabáló gyerek. Hát ez...
3: És ha fölvette, és te pont azt mondta, ja nem.
1: Nem veszi
2: fel. Azt ehhez képest a rádió nem egy nagy váltás, nem? Figyelj már, és azokat a gyerekeket megfizették, hogy ingyen csinálták.
1: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom.
3: Hát lehet, hogy kaptak napi díjat.
1: De látnék egy kölyöklubot. Rásko Eszterrel kölyöklub.
2: Egy ketaminos orspirivel befújjuk, ezt átszoljuk.
1: Jó, gyerekek. Oké, megvan a magyar, a fele jól van, a fele nem veszi fel, ez az összesítés.
3: Több, mint a fele jól van. Ne legyél ilyen.
1: Több, mint a fele jól van. Így van.
2: Igen.
1: Több, mint a fele egyébként
2: nem
1: jól van.
2: Nem adjuk fel, vagy feladtuk?
3: Hát én egy kicsit igen.
1: Hogy megtettem. Laci, van minden, még egy varázsszámod? Minden megtettem, amit minden megtettem.
3: Van még egy varázsszámja, figyelj.
1: Egy utolsó, tessék, na. Gyere május. Gyere Ica. 52 éves, szepszissel, kórházban fekszik, nagyon szomorú.
4: Volt előfizető, letiltotta a bejövő hívásokat.
1: Amputálták a fél lábát, nagyon szomorú, a másik is veszélyben van, kórházi fertőzés miatt csak egy vesekővel ment be. Szia, Erika!
2: Egy tepsis, szepsis. Szepsis Szent György.
1: Laci, jó, az arany kezeddel egy utolsót generálhatsz, egy nagyon rövidre, akkor még beköszönünk neki, jó? Marika, süket!
2: Nem, azt kell csinálni, hogy így megpörgetni a Lacinak a telefonszámait, a saját telefonja, és egyre rábökni, és felhívni.
1: Érzem a csöngést. Ezt most érzem. Ezt most... Anna! Kinyomod. Na. Jól van, itt a vége. Oké, okay, viszont...
2: Tessék, Laci megengedte, hogy feljünk valakit a telefonjáról.
1: Ja, Istenem, az gyerekek, az kemény.
2: Ugye, tehát csak az... Ádámból van 45.
1: Azért mondom, hogy ez szerintem...
2: Egy hívással látok.
1: Az bujavágyak, az bujavágyak, az a telefonhívás.
2: Jó, már háromszor pörgetés, mindig Balázsok van.
1: El kell mondanom közben, hogy porszívós játékunk, tehát erre lehet jelentkezni, drága hallgatók, porszívós játék. Gyertek, mert lehet nyerni egy takarító, porszívó, felmosó kütyűt. Különböző hangokat kell, és annak a hangoknak az eltakarítását kell kitalálni. Úgyhogy jelentkezzetek SMS-ben. A játékra adunk egy nagyon szép porszívót. Itt mindenki bele van szeretve ebbe a cuccba. Tehát a hazavitte, kipróbálta, a Zsül egyszerre most takarít.
3: Gyulus már Bartók Béla utat fölmosta vele.
1: Micsoda, a körutat föltakarította, igen. Úgyhogy...
2: Besárgáztam neked egy üzenetet, ami lehet, hogy fontos lehet.
1: Nekem?
2: Na, az SMS
3: falon. Neki semmi nem fontos.
1: De hogy sok sárga van az SMS falon, ha rámegyek a sárgára.
2: Az utolsót.
1: Igen, úszni indultam, befostam a parkolóba, és hazajöttem. Köszönjük szépen. Hát szerintem ez is egy
2: közlekedés híre, igen, hallottátok.
1: Egy gyors közlekedés hír. Úszni indultam, befostam a parkolóban, ezért hazajöttem. Köszönjük szépen, írta egy hallgató. Na, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk. Mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: magában minél több virsit a Mesterkút virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Már megint a Premier Outletbe mentek.
7: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
8: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Mit olvassunk ma?
11: A láthatatlan kincset.
12: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
15: Fáj a fejem.
16: Hamar elfáradok.
15: Nem szeretek este vezetni.
17: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
18: Brutál jó árak újra a hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
20: Mert

0: városban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelem adójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Megnyitották a 11. Bihar Press sajtófotó kiállítást Debrecenben hétfőn. A tárlaton csaknem 100, többségében debreceni és nagyváradi kulturális eseményt megörökítő fotót tekinthetnek meg az érdeklődők a Kölcsei Központban. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Kihirdették a 36. Média Wave nemzetközi film és zenei együttlét filmes versenyének díjazottjait. A fődíjasok között lengyel, francia, amerikai, magyar és belga alkotás is található. A mustrára tavaly novemberig 42 országból 670 filmet neveztek. Közülük az előzsűrizést követően 65 alkotást mutattak be a közönségnek. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán, erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatók. Napsütés, jövő héten pedig Győrben kezdünk Széchenyi tér délután 5 óra. Rengeteg ajándék, KP, nyeremény, pénzgyerekek, minden lesz. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, és ugye délután vagyunk, ez fontos, tehát hogy senki ne délelőtt keresse minket. Győr, Széchenyi tér. Ez a kis helyszínünk, ott leszünk először. Jó, hétfőn 5 órakor.
2: Csomó játékkal, 4-től már DJ van.
1: Így van.
2: Tessék jönni szórakozni.
1: Majális.
3: Azt szeretném kérni mindenkitől, aki hétfőn találkozik Ferivel, hogy jószorosan ölelje meg, mert születésnapja
2: de
3: van.
2: De drága vagy, hát tudtam, hogy szerettem ilyen.
3: Egy nagy ölelés, az mindenkinek jár, akinek születésnapja van. Jó puszit is adhatok a nyakára, azt mondja. Nyakára szereti, ha kapja.
1: Happy birthday táblák, nagy torták, nagy sütemények, nagy gyertyák, nagy zabálások és ital.
2: Így
1: mert
2: van.
1: Hogy csütört onnan mi már este nem megyünk sehova, tehát szabad a szörp, szabad az ital.
2: Szabad a szórakozás.
1: Ott aztán minden lesz, gyerekek. Most aztán minden lesz, intézted a helyet utána?
3: Minden el van intézve.
1: El van sikálva?
2: Minden.
3: De emlékezz vissza.
1: Minden fel lesz fegyezve, minden el lesz intézve.
3: Minden lesz intézve. És
2: mire végén panaszkodtam?
3: Hogy ilyen későn ősztéket enni. Jaj,
2: igen, 8 után, fúj.
1: Micsoda, hogy ott a kis kövön ott majd így süldögél. Jó lesz az. Jó lesz az.
3: Az adás közben kéne sütnünk amúgy a forró köveken.
1: De nagyon
2: hogy
1: várom.
2: Szeretnének a hallgatók, hogy ott
3: adj,
2: ennénk.
3: Sercegne így a forró kövön.
2: Jó, és minden idők legkellemetlenebb.
1: Hajózás Arábán borkaival. Ja,
2: az igen. Is, meg még az 5 nap alatt, ugye? Igen. Hát a fellépőket keresünk, hát ez
1: ja.
2: Tehetségkutatás van.
1: Angattalant, ugye? Igen. Boldogat neki. Feri, ráfér még bármi, boldogat neki. Látod, már most kapod.
2: Pedig még ráértek.
1: Még hétfőn, gyerekek, hétfőn. Szóval, hogy mi lesz? Mit mondasz? Hogy, ja, hogy tehetségtelenség kerestetik?
2: Igen.
1: Hát ha,
2: öt napon keresztül.
3: Hát ha valahol vannak tehetségtelen emberek, akkor az a stúdió, úgyhogy...
1: igen, a zséfaktor.
3: Ez szerintem működni fog.
1: Igen. Ja, Istenem, kanyón bozótlan?
2: Mi?
3: Ezt szerintem tőled kérdezik, Balázs.
1: Ez az, hogy készülsz a születésnapodra,
2: ja,
1: hogy bozótlan-e a kanyon.
2: Bozótlan, gyertek, bozótlan, ez mindent elbír.
1: Bozótlan-e a kanyon, ez nagyon fontos, hogy bozótlan-e a kanyon.
3: Kíváncsi vagyok, hogy a következő játékos milyen, hogy is mondjam, füllel bír, mert úgy láttam, hogy nagyon nehéz lesz a feladvány.
1: Úgy már meghallgattad?
3: Lett ott leírva egy papírra.
1: Tényleg? Uh-huh. Na, ugye azt kell kitalálni, hogy mi az, ami történik, és hogy mivel takarítjuk el. Ugye ez egy ilyen nagyon összetett kis nagyon játék. Nehéz. Erika, szia Erika, jó reggel, ciao.
4: Halló, szia! Hello, sziasztok!
2: Hello, Erika!
3: Szia, Erika! Hello, Erika!
1: Honnan hívtál minket, Erika?
4: Szia, Eszter! Jászapátiról telefonáltam.
1: Jó kedv, jó hangulat, minden van ott Jászapátiban, úgyhogy
3: jó.
4: Igen.
1: Mi a kitörőre oka?
4: Nem hiszem el, hogy hívtatok, komolyan mondom, rendesen reszketek az izgalomtól.
1: Nem kell. Hát
3: kérdezem meg, hogy neked volt ez Z+-os időszakod, és ha igen, akkor ki volt a kedvenc műsorvezetőd?
4: Nem volt, Eszter, bevallom.
2: Nem néztem azt a szart.
3: Jó, akkor kérdezem, hogy a Krémet nézted-e Ábrányitával és Rákóczi Ferivel?
2: Annál inkább.
3: Nem.
2: Egy televízió néző.
1: Mikor vagy, Erika? Mikor születtél?
4: 73-as vagyok.
1: Jó, de hát akkor lehet egy Z+-os korszakod. Azt hittem, hogy
3: fiatal. Csak elhatároló.
4: Lehetne, szerintem. De nem volt be, valami szintén nem volt.
1: Nem baj, Erika, ne törődj el. Régen volt az már. Erika.
3: Jó, a füled, Erika?
4: Remélem, igen. Nagyon fülelek.
3: Szükséged lesz rá.
4: Nagyon szükségem lesz most erre a porszívóra, mert pont a hétvégén romlott el, hajszitek, ha nem.
1: Ne csináld, mi történt?
3: Szétszettem egy kalapáccsal.
4: Megadta magát, egy 17 éves porszívón volt, még az a hagyományos porszívó, úgyhogy ilyen, amit most lehet nyerni, ilyen, nem rakéta, de hasonló, de ilyen, amit most lehet nyerni, ilyen porszívón még soha nem volt, úgyhogy erről csak álmodtam.
1: Na,
3: de most 17 évig valami a családtagja, akkor azt a végén eltemetitek, vagy hogy volt?
4: Hát nem tudom, ezen még nem gondolkodtunk. Szerintem kidobom.
1: Szakrális porszívó búcsúztatás. Jó, de akkor most itt van az új lehetőség, úgyhogy akkor próbáld megfejteni.
4: Nagyon fülelek, és nagyon izgulok.
1: Mi történt a konyhában, és mivel takarítottuk fel? Jó, figyelj, itt van. Ez komoly.
4: Ezt jól hallom?
1: Ez minden idők játéka lesz, ha ez így folytatódik, és ez még csak a kezd. Végre igazán bátrak vagyunk. Végre valami kicsit, ami nem annyira komfortista. Nagyon jó.
3: Nem annyira kedélyes, nem annyira jó.
1: Hát ezt hallgassuk meg még egyszer.
2: Ez az? Gyereki!
3: Ez Feri, ezt te vagy.
2: Távozz belőle. Én szoktam hányni, kislány.
3: Nem szoktál hányni? Miért? Nem éltél még igazán, Feri.
1: De várj, utána valami csobbanut. Nem az, hogy először hány, és utána ráül a WC-re? Figyelj, hallgass. Most hány? Figyelj, megfordul. Ferék odara.
2: Még egy jön. És jön az új.
3: Nem, ez nem.
1: Egyszer, akkor hánysz és fosol egyszerre. Ez az a kalici vírus,
3: nem,
1: tudod.
3: Nem, ez epehányás volt, amikor előtt már rég kihányított magát, és most még öklendezve, a végén még...
2: És szerintem nem. Pedig a takarítási zaj van.
1: Szerintem nem.
2: Takarított föl?
1: Még nem volt takarítási zaj. Itt még csak az akció. Összehányja magát, megfordul, és brutális. Figyeld? És oda.
3: Nem olyan kellett övet meg.
1: Figyeld? Érzi, hogy jön. Fordul. És ott van. És
3: én még soha nem láttam Lacit ilyen boldognak.
1: Lacival ebben mi nagyon
2: egyek. Végre egy játék, ami tetszik neki.
1: Lacival mi ebben nagyon egyek vagyunk. Órákig tudnák hallgatni. Laci balra jobbra dőle.
3: Kacag a kis arcával nézek, kacag.
1: Ez egy orális hasmenés, írja Péter, és igazad van, ez egy orális hasmenés.
3: Na, tényleg itt van még a játékos is.
1: Ja, szia Erika, te még itt
4: hallgatom.
3: Szerinted mit hallottál?
1: Ja, várj. Úgy azt mondod, Erika, hogy nem hallottad elég jól.
4: De hallottam elég jól.
1: Hihetetlen, nem hallottam.
3: Na, még egy utolsó esély.
1: Fordul! Fordul!

0: ugye, hogy odafosik?
1: Nem.
0: Hát milyen? Először összeállja magát, ráül a vécén, és egyből kijön belőle.
2: Alul fölül.
0: Alul fölül.
1: Nem, hát nagyon magasról hány, és
2: később
1: repül, és megérkezik. Igen.
0: Júli, ugye hányás allergiás?
3: Mivel lehet feltakarítani?
0: Igen, azért a teszte rá füles, mert Júli hányás allergiás, és hogy hányással ő is elhányja magát, és ezt akarta, de úgy látszik, hogy az effekt hányás most nem jött.
1: Szerezte engem.
0: Igen. Na és mivel takarítsa el, Erika? Mivel takarítsa el?
3: Ezt hallani kellett volna már?
2: Hát utána ami van, amit
3: Balázs... Szerintem ilyen hagyományos vizes felmosás, ilyen felmosós vödör.
0: Hagyományos vizes felmosás, jó?
3: Szavarós esetleg.
0: Elfogadjuk.
3: Bár én még ilyet nem takarítottam fel, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy ezt mivel lehet feltakarítani.
0: Nem volt még ilyened? Egyszerre, hogy nem?
3: Nem. Szerencsére nem. De még csak a családban sem.
0: Ez addig nem hiszel benne, hogy ez létezik, amíg el nem kapsz egy ilyen vírus, ez megtörténhet. Hogy egyszerre hát, mindenedből jön ki minden. Az tényleg nagyon durva.
4: Én a Fazekas Mici nevű betelefonál egy írónak kell szeretném felolvasni az esetét. Aki ezt kitalált, az hallgassa 24 órán át.
0: Erika, mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, megvan.
3: Nagyon köszönöm.
5: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artistin Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
3: Nagyon köszönöm, de azt megígérem, hogy nem ilyennel fogom kipróbálni.
4: Akkor nem küldjük el.
0: Nem vagy a mi emberünk, hanem ezt akarított fel először, Erika.
3: Ne ezt kelljen.
0: Na jó.
4: Nem kellenek a finnyás hallgatók, Erika, ezt te is tudod.
0: Így is van.
4: Ide erős gyomor kell.
3: Jó, igyekszem akkor majd valahogy pótolni.
0: Küldjük akkor neked, jó, Erika?
3: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Hello. Ciao. Gyerekek, itt holnap mi lesz? Szerintem végre egy játékor az üzemi hőmérsékletet elérjük. Ez kell, de milyen összkít, zabot önt ki, meg zizit szór szét, érted? Oda csandázik egy durvát, és te még össze is fossa magát.
4: Ez a mi játékunk, gyerekek. Miért utatjátunk be, hogy múlt héten még itt irodalmárok olvasták a Rinna oldalakat, és most
0: van is honnan visszajönni.
4: Igen. Nagyon kíváncsi, hogy mi vár még ránk.
0: Ez a mi terepünk. Ebbe fürdünk. Ezekben vagyunk jók.
4: De egy közelebb léptünk egyet a Júliának az idegrendszeréhez, tehát a kamuhányásról nincs rosszul.
0: Nem, ezt én is azt vártam, hogy ráteszed a fülest, és így valahogy...
2: Igen, lesz.
4: Igen. De a palacsintevés meg nem bírja. Nem hogy van ez? Hogy van ez kitalálva?
0: Igen, palacsintás Robi, mikor itt volt, érted, majdnem rossz, mert nem a Robitól, de majdnem összeállítom magát. Fülesen meg jól bírja a hányást. Igen. Holnap legyen azt írja, hogy hallgatod, egy gőzborotvás forsás. De egy olyan, amikor így egy 6 bar nyomással kitör belőled. Tudod, amikor az, hogy vagy hazaérsz, vagy
2: összefosz. És ő nem ért haza.
0: És nem ért haza.
2: Nem ért haza, illetve hazaért a nappalig.
0: És ott 8 bar nyomással gőzborotvaként kispriccel a ferekedből a fos.
4: És aludhatnék is ebben az idősában, csak mondom nektek, és én ezt választottam. hogy a Balázsnak...
0: Hogy a Balázs... Herékről stand-up-olsz, meg lila melbimbókról...
4: Oda szúrtál, ahol legjobban fáj!
0: Lila melbimbókról, meg herékről stand-up-olsz
4: egy hányát!
0: Hagyjad már! Ezt az elszentséget azért nem bírom. Ezt hallod, de
4: nézd, ködös tekintette néz a távolba, és a bűnborotvás fosásra átrádozik.
0: Befejezhettem volna a bűn és bűnhődés Dostojevszkitől, ami pár napja már az éli szekrényben. Hagyjad már lila melbimbókról, meg duzzadó herékről.
4: Fekete melbimbókról, és lila herékről, és tudod, ez az...
0: Zavar a fosás.
4: Mindent elmond a párkapcsolatunkról, Balázs, hogy ezt tudod megjegyezni.
0: Altesti poénokból hegyezed a stand-upodat, és elborzadsz egy kis fosástól, gőzborotvás fosástól.
4: Három év is nem tud különbséget tenni egy fekete melbimbó és egy lila herék között.
0: Hát szeplő se fosod a budi, de a stand-upjaidba, érted, így egy hallgatok.
4: Micsoda? Soha nem beszélnék ilyesmivel.
0: Hát ilyenek, a stand-up, azt ne boruljál már ki egy ilyen, hogy ez a játékba, adjad már.
4: Tudom, miről beszélek? Mozart, Bach?
2: Persze.
4: Mi a különbség a rokokó és a reneszánsz között? Ilyesmiről van szó.
0: Igen. Hányás hangutánzó verseny. Egyébként elmondom, hogy van...
4: Helikobakter hangutánzó.
0: Helikobakter hangutánzó verseny. Igen, és a hányás hangutánzó verseny, igen. Most zseniális a játék, megjött kedvem, holnap én is játszani akarok. Ja, és bejött a szokásos reggeliznék, köszi című. Na jó, én most reggeliznék, köszi.
2: Nem kell ilyen enni.
4: 10 órai van már most amúgy is ilyenkor.
0: Amúgy is 10 órai van. Na jól van, gyerekek, oké. Sűrű reggel, hogy vagy magyar, hányás a rádióban, mindenféle
2: volt
0: dolog
2: kultúra,
0: történt.
2: Kultúra, magyar érettségit megcsináltuk, hát azért, na.
0: Írják a matekot, tudjuk a matekot, gyerekek, mi van? Lesújtott pártus kormányunk utolsó bosszújával a fiatalokra? Megbosszulja ezt a rendítés magatartást egy olyan matek érettségével, hogy a názába is ráncolják a szemöldöküket? Most ugye jó kedvük van a magyar érettségidől, oda pirítanak nekik még matekból?
4: Szerintem igen.
0: Már elemzik majd a telex, meg mindenki? Nézzük meg, mert arra azért kíváncsi. Már nem így, hanem majd az elemzik.

0: Elemzéseket. Aha, várj, figyelj, figyelj! Exponenciális függvények és gráfok. Itt vannak az első feladatok matek érettségi.
1: Gráfok is vannak.
0: Megkapták ezek a gráfokat. Te oda rakták neki, kellett aztán itt a rendszert bontani.
2: Vannak a terembe, mint amit az előbb mutattatok. Ott már olyan hangok vannak.
3: Steffi gráfam. Uh-huh. Jó, Istenem, de ilyenkor miért nem segítenek a tanárok? Legyetek tökösek tanárok, sugjátok le az összes megoldást.
0: Eduline beszámolója szerint az idei feladatról első részében exponenciális függvényes és gráfos feladatot kaptak a diákok. A portál szerint medián számítás és kvartilis számítás is a feladatok között van.
2: Kis ujjából, hogy hozzá le a Karina, kis ujjából.
0: Egy kis kvartilis számítás.
2: Ennyit tudtok.
0: Ezt erre vagytok képesek? Hát ez egyszerűen. Hát halmazok és köregyenlete is felmerül a rövid feladatok között.
2: Nem is értettek, csak egy rövidet.
0: Messze neked egy kis vasalbert után oda vágtuk nekik a matekot, hadd szóljon nekik a matematika. Kis.
2: Aztán még szerdán történelem.
0: Nagy pofájuk is rendszer bontok. Na most üldögéljetek ott aztán.
2: Most törüljetek a parkötőnek.
0: Most törüljetek a váltásba, a boldogok voltatok.
3: Hogy azért volt rendszerváltás, mert ilyen buta lett a fiatalság. Ez idegen, ezt meg fogják írni. Hát az érettségén is látszik.
0: Igen. Hát gyerekek, az, hogy még a magyarhoz csak, de hogy a matekhoz, na azért az ott. Majd én csak a beszámolókat elolvasom, hogy közepesen nehéz nyilatkozta egy matematikai, az a 4 éves átlaghoz képest általános nehézség, ezeket így tudom nagyjából értelmezni, de hogy mennyire volt nehéz, ezt nem tudom. Hogy álltok, gyerekek? Most, ha itt kellene egy ilyen gyors kvartilis számolást csinálni, egyszer hova? Ha melyik nyomon indulnál el a kvartilis számolásban?
3: Nem, én van stratégiám egy ilyen helyzetre.
0: Tessék, hogy a kvartilis számolásban. Hogy az első két sort vezess le nekem, légy
1: szíves. Ott üzben a harmadik padban bal oldalon.
0: Egy ilyen kvartilis számítás. Hogy indítod el?
3: Ugye, akkor be lehet vinni magaddal egy Balaton szeletet.
0: Egy fontogot, két hamburger.
1: Igen, azt elmajszolnám, és hazamennék.
0: És egy nógrádi opit.
3: Nem, rohadtul nem. Fog nem, és próbálnám hegyesre faragni a Balaton szeletet, hogy ilyen fegyvert készítsek belőle.
0: És torkon szúrna a szomszédot, ha nem sugjelenek el
3: a kort. Az előttem ülőnek oda tartanám a gigájához. És azt mondanám, hogy most vagy cserélünk.
0: Igen, vagy megöllek.
3: Vagy meg...
0: A torkon
3: szúr. Ha ez nem működik, akkor fejegyek innen a talált, nem akkor végeznék magammal.
0: Neki futál az ablaknak, és kiugrott, ugye, ez kiugrott, ugye, ez tényleg kiugrott.
3: De ezt látjátok azt a módszereséget, hogy a drágabb körben barátom szeretnek a végét, hogy hegyes legyen.
0: Én imádtam. Mit csinálsz? Élezem a Balaton szeretemet. Torkon szúrlak, te rohadék, ha nem mondtad meg a kvartilis számítást.
3: De most beszéljünk egy kicsit azokra az emberekre, akik ugyanúgy izgulnak előtte, mint te. Nem is készültem, sosem ment jól a matek, és ahogy leül, elkezd füstölni a papírra tollal.
0: Csak ilyen osztálytársaim
1: voltak. Nem készültem erre az egy alkalomra.
0: Én, nekem volt olyan sokszor elmondom, volt olyan, mondtam, hogy segítsél, mert eltakart, és aztán már hagyjál már, én se tudom. És a negyedik oldalt írta. A hagyjál már, én se tudom, az milyen mondat, úgyhogy te még a ceruzádat hegyeződő lapot kért.
3: Igen.
0: És ugye? Azt mondja neked, hagyjál már, én se tudom.
3: Édes Istenem.
0: Fúj, de ganék voltak azok.
3: Igen, ők pokorra kerülnek, mint egyes
1: éve. Mégis megcsináltad, megírtad, itt vagy.
0: Én a kvartilis számolást egyébként azt hoztam. Szeretem. Van sok nehézségem, de a kvartilis számításban nagyon...
3: Ez a gráfok, ez mindig...
0: A gráfok is és a kvartilis számításukban arra azért, hogy az bennem
2: halmazok,
0: van.
2: Ne haragudjatok.
3: Szerintem tudom, mi történne, hogy és elidraknak ezt az érettséget, ránéz és azt mondja, hogy ilyen megalázóan alacsony színvonalú feladatokkal nem mutatnám saját magam. Neki pöckölni a tanárnak is kijönni a teremből, hazafelé végig sírna.
0: De ebben a pillanatban kapnék egy kihegyezett Balaton szeletet a hátam. Hülye, ne engem! Hát mondom, hogy fingom nincs! Mindenkinek pusztulni engem! Mindenkinek a helyben! És azt láttam, hogy te már torkon szúrtad az osztálytársaságot.
3: Csak 8 hely van az állami támogatásos egyetemet.
0: Halál! Veszetek rohadékok!
3: Ez a...
0: Azt a mindenség.
3: Nagyon vigyázzatok magatok.
0: Az első részben 12 rövidebb feladat szerepel, a második részem kisebb egységből álló, amelyet 135 perc alatt kell megoldani. Te jó Isten, 3 darab egyenként 13 pontos, és 3 darab egyenként 17 pontos feladat.
2: Egy óráig írják. Délután
1: 9-től 1-ig.
2: A magyart is addig írták. 9-től 1-ig. Na jó, tehát könnyű volt. Ne várj, le lehet hozni. Kell erre 4 óra, Ferenc? Önnek?
1: Nem, ez kell 1 óra alatt megvan.
2: Azért mondom. Szégyen, ha 4 órát
3: írod. Ott ülsz, és az utolsó 15 percben rájössz, hogy az utolsó lap is kétoldalas.
0: Az milyen?
1: Igen, már megvagyunk.
0: És akkor már csak elsírod magad, és kész, igen.
3: Fú, figyelj. Hát ez még élénkeni ebben.
0: Én nem emlékszem ilyen nehéz feladatokra, de ezt most komolyan
2: mondom.
0: Nem
2: is volt nekünk.
0: Gyerekek, ennyire. Kaptunk a zöld könyvből 6 darab feladatot.
3: Neked odaadták az ablakzsiráfot. Meg kell mondani, melyik a másra hangzó, melyik a magánhangzó, azt megvoltál.
0: Nem viszem a zöld könyvet.
1: A zöld könyvet nem lehet bevinni most.
2: Nem, de van egy ilyen függvénytábla.
3: A sárga könyv, nekem sárga volt.
0: Sárga vagy zöld, abból kaptál 6 feladatot, és megcsináltad. Nem volt ilyen, hogy A feladatlan, B feladatlan. kvartil is, meg gráfok, meg nem, nekünk ez egyszerűbb volt.
3: De nem de is volt neked nagy. Is eltél volna a gatyádba.
0: De miért azóta okosodtak? Vagy
2: igen,
0: több lett a
2: sokat,
0: tanter,
2: igen
0: vagy?
2: Sokat okosodtak. 2020-ban vezették be a NAT-ot, neked meg nem volt NAT. A szennyi, az kussolgassák. 2024-től van ilyen érettségi.
0: Te meg NAT nélkül
2: ez a harmadik ilyen erős érettségi. Ami nem erős, ezt tudni kell, Sebestyén.
0: De hát azért ez igen, és ez jó nekik, hogy egy szegények...
2: Hogy ne lenne jó, ott ül a lányom. Hogy ne lenne jó.
0: Úgy kell neki írja meg, azért tanultad 4 évet.
2: Szegények, nem, de hogy is.
1: Hát érettségizett volna 10 éve, akkor ennyi. Nem volt ilyen nehéz.
2: Pontosan, vagy jövőre.
0: De akkor emlékeztek? 5 darab feladat a zöld könyvben, megoldod a csókomat. Nem volt A sor, B sor, feladatlap.
2: Pontosan így van. Ez 3 éve jó. Van így, ez a harmadik ilyen érettség.
3: Tanárok, álljatok át. Segítsetek ezeknek.
0: Nem tényleg egyébként, igen.
2: Szaktanárt a terembe.
3: A szaktanárok üljenek be a női meg a férfi mosdóba, és akkor kimegy valaki pisilni, akkor gyorsan diktálja neki a képletet.
0: Igen, ez
3: a...
0: szegénykém. Na jó van. Hát reméljük, aztán majd már jövőre könnyebb lesz. Jövő mindjárt 9:50.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: One. Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint, törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
6: Autóüveg Pilkington!
7: Nagy bevásárlás olcsón? Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Fox legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, estétől már néhány zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban végzett teszteken. Megnyitották a 11. Bihar Press sajtófotó kiállítást Debrecenben hétfőn. A tárlaton csaknem 100, többségében debreceni és nagyváradi kulturális eseményt megörökítő fotót tekinthetnek meg az érdeklődők a Kölcsei Központban. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert, Magyar Péter. A Tisza párt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átalakítását. Emellett azonnal nekilátnak a természetes vízkészletek védelmének is. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estétől a Dunántúlon már néhány zápor előfordulhat, a délnyugati déli szél élénk erős lesz. Délután 22-28 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Itt vagyunk és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Hogy vagy magyarunk első része kifejezetten jól sikerült? Jól van, mosolyog, jókedvű és kommunikatív és kedves volt. Ez volt az egyik témánk. És másik pedig, hogy egy szlovák vendégmunkás megmérgezte a hip bébi ételét patkányméreggel, hogy megzsarolja a vállalatot 2 millió euróra. Teljesen lehetetlen a történet, de
4: zseniális
3: megtörtént.
4: Zseniális terv volt egyébként, tehát saját e-mail címről írni egy ilyet, amit meg se találtak.
3: Amit meg se talált a cég, így van. Próbáltuk kinyomozni és felgöngyölíteni a történetet, hogy hogy lehetett ez valójában.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
3: Ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébiért. Azt nem mondták, hogy ennek mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
5: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánymérgből. Azt gondolom.
3: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos,
5: úgy
3: hogy
5: erős.
3: Nem biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól. Figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed? A hülye telenyomta patkánymérgel a hippet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy Ajajajajaj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő, meg nem tudom, milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkánymérgel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keresik, vagy keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz egy kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
4: Bekeverésnél. De mondjuk, és hogy viszel be egy kiló patkánymérget?
3: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgek, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
5: Nem annyira zárt a rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem nem tettővel.
3: És akkor ott ő kicsit csipetnyisóval.
4: Így egy kis kanál, mindegyikbe tesz bele.
3: Hát ez gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg
5: rámegy. Nem, de van mellette minőségellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja ezt szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
4: Itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami aha, egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kis kanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
3: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam bele 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon inog. Írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja a nagyban itt tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk. Kedves főnök, ajánlom figyelmet, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna a fejedben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és csütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleség kint udvarol a kukásoknak. Legyen csodás napot, csak okosan.
4: Ez egy nagyon zsaroló
3: levél. Személyis jófor volt a május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom. Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Lehetne, gyerekek. Most nem tudjuk, hogy 2 héttel a választások után, hogy van a magyar.
4: Azt mondja már, hogy juhéj!
3: Azt mondja már, hogy juhéj. Igen, Bence már megint a szarul. Megnézzük, hogy vagyunk. Csak hogy ezen a hullámon legyünk úgy, hogy ma még most senki nem veszi föl. 9-kor hazamegyünk, lekapcsoljuk a lámpát, és...
6: Igen.
3: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt!
3: Zavarhatunk egy pillanatra? Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. A másik oldalon. Élő adásban tetszik lenni a Rádió 1-en.
6: Igen.
3: Csak szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni ma reggel, milyen a május, hogy áll a hangulat?
6: A május teljesen jó, májusban van a szülinapom.
3: Hoppá!
4: Na, nekem is.
3: Egy keresztnevet kaphatunk?
6: Kitty.
3: Kitty, hello Kitty, merre vagy, hol találtunk el, merre vagy Kitty?
6: Tatabányán dolgozom, bíróságom.
3: Kitty bíróságon dolgozik.
5: Judge Kitty.
3: Igen. Balázsiben van már nálatok? Nem? Még nem mindegy, hagyjuk. Jól van, akkor jól... Túlsz vagy, akkor jól vagy, jól érzed magad, ez a lényeg.
6: Így van.
3: Melyik nap van a szülinapod? Lehet, hogy egy nap van Ferivel.
6: 11.
4: Nekem is!
3: Ne csinálj!
4: Istenem, májusiak, május 11.
3: Mindeket te május 11-én vagyunk. Hát akkor előre egy boldog születésnapot kívánunk neked.
6: Nagyon szépen köszönöm.
3: Jól van, Kitty. Jó munkát akkor neked. Köszi, Kitty.
6: Köszönöm szépen.
3: Ciao.
4: Puszi.
3: Hello. Jó, egyelőre ő nem vette föl, jöhet a következő, elfogadzám. Én érzem a május gyerekek. Jó kedve lesz itt a magyarnak, itt nem lesz baj. Rátok nézek, ezt nem értem, de nem érdekes, majd kint a monitorát menedő elvallom, hogy üdeges tekintető, a gyerekek nem hiszitek el, majd én mibe ülök itt.
4: Egy kicsakot eszterrel. Te pörgöd túl.
3: Én nem, én próbálok titeket felhúzni.
5: Nem, látok, Feri, mindenki hibázott.
3: Két választásom van, vagy lemegyek a szintetekre, vagy ti jöttök az enyémre. Én nem vagyok hajlandó leugrani most oda, ahol vagytok, úgyhogy ti nektek kell oda felkapaszkodni, ahol én vagyok. Halló! Kezdj csókom, Erika! Ez a lendület, Erika! Kezdj csókom! Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, Erika?
6: De honnan már meg a telefonszámom?
3: Hát generáltunk telefonszámokat, Erika, képzeld el, mi generálunk számokat, teljesen véletlenszerűen felhívunk embereket egy rádióműsorban reggel, hogy hogy van ma a magyar. Neked dobta ki a telefonszámodat a gép.
6: Hát én elnézést szeretnék kérni, mert dolgozom. Egyébként jól vagyok, de ne haragudjatok most.
3: Dehogy haragszunk, Erika.
4: Ez nekünk elég.
5: Csak azt mondják, hogy mit dolgozol.
3: Mit csinálsz?
5: És hogy jó kedved van, és utána békén hagyunk.
6: Hát én könyvtáros vagyok, és én jól érzem magam.
3: Most
5: képes, hogy minket könyvtárosként lerázni? Ne haragudjál meg! Azért, azt nem kormosok, vagy érte, vagy sebész.
3: Az egy zenkert, hát az egy buddhista központ, ott nyugalom van, békesség
5: és
3: van.
5: És te ott vagy ott a serif?
6: Az a helyzet, hogy várom egy kollégámat, mert igen? Kiállítási anyagot fogunk visszaszállítani egy vendégünknek.
3: Jól van, Erika, nekünk már ez is nagyon elég. Köszönöm, hogy beszéltél velünk. Vigyázz magadra!
6: Minden jót nektek!
3: Hello.
5: Szerintem ugyanazt a számot hívjuk véletlenül. szerintem...
3: Jó reggelt kívánunk! Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, zavarhatunk egy pillanatra? Élőadásban vagy egy rádióműsorban?
7: Hát egy kicsikét meglettél.
3: Nem akartalak meglepni. Zavarhatunk egy pillanatra?
7: Csak egy pillanatra.
3: Hogy valami hívnak, hol értünk el, és milyen a kedved? Csak ezt szeretnénk tudni itt a bujavágyak.
7: Vételnek hívnak, és fantasztikus a kedvem. És telefonon keresztül értetek el.
3: Így van, telefonon keresztül. De hogy hol, jó, nem vagy telefonon.
5: Egy kérdés, például most egy macsétával állsz az ajtó mögött, mert kicsit olyan csendes a
7: háttér. Egy hatalmas nagy lándzsával, és van rajta egy
3: fütyegő. Igen, helyileg hol vagy, csak így ezt szeretném még tudni. Hogy hol, melyik község, város, falu?
7: Kecskemét.
3: Milyen a kedved, így érdeklődünk, random hívó.
7: Fantasztikus, és nagyon jó a kedvem.
3: Igen?
7: Kirobbanó vagyok, igen.
3: Mibe vagy?
4: Kirobbanóban.
3: Most vagy kirobbanóban, nagyon jó.
4: Most formában van.
3: Tudhatjuk, hogy mit dolgozol, mit csinálsz, mi a foglalkozásod?
7: Céget vezetek, vagy cégtulajdonos vagyok. Most keltem fel. Süt a nap, hát most ennél jobbat nem kell.
3: Nem, nagyon jó.
7: Ennél jobb nem kell. Oké.
3: Jó kedved van.
7: Minden a fölkedvünk, jó kedvedünk, ez kész.
3: Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, örülünk, hogy jó a kedved, jó munkát ott Kecskeméten, vigyázz magadra.
7: Köszönöm szépen, kellemes napot nektek, és nagyon jókat, sziasztok.
3: Köszi, ciao, hello. Gyerekek, kifejezetten jó. Jó hangulat, nem teszi le, kedves, beszél, kommunikál, nevet, jókedvű, mi van?
0: Balázsék a Rádió Egyen.
3: Itt vagyunk, gyerekek, és elköszönünk már csak. Holnap is vagy még?
4: Jön, hát igen. Tudod, tehát az első hármas az övé. Hát egy hős. Rendes leszek holnap kicsit, jó?
5: Soha nem volt a rendes Feri, úgyhogy nincsenek ilyen elvárásaim. Ez
3: jó,
5: van.
3: És már ígérd meg, hogy hülyékkel nem birkózol, disznókkal nem vívsz, és barmoknak nem irogatsz. Megtartod a mentális épségedet magunknak,
5: igen,
3: nekünk
5: azt
3: ide.
5: Azt csinálni, igen? Most hazamegyek, összeverekedek a férjemmel.
3: Kisírod magad,
5: és
3: sírsz egy nagyon délután.
5: Igen, nekem időpontom van a női napra a Lourdesba.
3: Jó, te mit csinálsz, Feri?
4: Én nekem van egy csomó dolgom, már vásárolok a motortúránkra, pihenek egyet, és holnap én itt vagyok.
3: Nagyon jó.
5: Szóval, szuper lesz, holnap találkozunk. Szia Balázs!
3: Mutatjuk még, mit nyert a hallgatója, megmutatjuk, bár már nincs idő hívni.
2: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
3: Na mondd, hogy kerülsz holnap jobb állapotba, holnapra?
5: Ma fürdőzések, testedzések lesznek, és kis sírás, és aztán minden rendben lesz.
4: Nem hajnali kettőig
5: géppel. Vissza kell szerezni a gyereket, és addig kell ölelni, még van benne szusz, és utána minden rendben lesz.
3: Ez a beszéd. Jövünk akkor holnap 9-kor, mármint, hogy inkább 6-kor, 9-kor már megyünk lassan. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo.
13: Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, minden vonalunk csörög ezerrel. 20-as 3111 111. Halló?
1: Szia!
0: Hello,
1: jó,
0: szia!
1: Vagyok. Hallottam, hogy telefonálni kell.
0: De jó vagy. Mi az, amit hallottál?
1: Szemfeld, Heart Like Mine.
0: A jó kis Szemfeld dal. Május 24-én pünkös vasárnap Szemfeld, az egyik világsztárunk fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Cyril, Accent, Swiss Disco mellett természetesen. Szabikám, te lettél a 10. telefonáló!
1: De jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Na mi a Rádió egy szlogenje?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger vagy.

0: mai sláger megy.
1: Szia, Alexa vagyok, csak szeretném elmondani, hogy a rádió egy legjobb rádió mai slágerekkel, ahol nagyon jók a műsorvezetők, és titeket hallgatlak itthon, illetve az autó.

0: Az ország nagy részén napsütés a program. A déli délnyugati részeken lesz egyre több felhő, és este a Dunántúlon már eshet is. Addig viszont lesz 26, 27, 28 fok is talán, majd meglátjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen, Lói, és a Get Lucky az információk után ez is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs már 19 nap, és mi, Rádió 1-esek, együtt tombolunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban, május 24, pünkös vasárnap, 4 világsztárt hozunk Budapestre, egyikük dala a következő zenei órában páros belépőjegyet hoz a 10. telefonálónak, úgyhogy hölgyeim és uraim, amikor lejátszok egy dalt, a Switch Disco-tól... Switch Disco, I found you. Ha meghallja bármelyik Rádió 1 hallgató, azonnal csörögjön a 20-as 311-111-en, mert a 10-nek adom a jegyeket a szülinapunkra. Úgyhogy füleket hegyezni, a következő zenei órát pedig Hypaton dalával indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív PCNEO-t. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspotló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
10: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: lemezjátszóknál Regán Lili, Medker Viktória, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: majd egy dalt a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Ha megszólal a Sam Feld, a Swish Disco, Accent vagy Szélid igazi mai slágere, az páros belépőjegyet ér a 10. telefonálónak, úgyhogy 0623111111 tessék elmenteni, és amikor jön, csörgetni. Most viszont...
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: Az egyik legfrissebb igazi mai slágerünk, alig 2 hónapos, a Rádió 1-es DJ-k viszont játsszák már egy ideje, megjelenése óta. Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság következik Bibi Rexától és a Faithless-től. New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: délutánra, délre, nyugatra, délnyugatra érkeznek majd a felhők, de esni nem fog, este lehetnek majd futózáporok a Dunántúlon. Holnaptól jönnek a napos, gomoly felhős napok, 26-27 fok lesz szerdán is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Ebben az órában még biztosan játszok dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának négy világsztárja közül valakitől. Amikor érkezik, 10-ként kell hívni a 0623111111-et, és el lehet vinni a páros belépőket a születésnapunkra. A folytatásban pedig még ilyenek is jönnek, mint Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most már csak hetek, napok kérdése, és itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja, a pünkös vasárnap nagyon-nagyon gyorsan eljön. Végre együtt tombolhatunk majd a kedvenc világsztárjainkkal, Cyrillel, Sam Felttel, Swiss Discoval, vagy éppen Accenttel, és természetesen az összes-összes Rádió Egyes lemezlovassal, ráadásul három színpadon is a Budapest Parkon belül. Minden információ a weboldalunkon a rádió1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és bármikor zenél a nap folyamán az egyik világsztárunk, telefonálni kell. Halló?
1: Ja, Gyuri vagyok. A játékra jelentkeznék.
0: Honnan csörögtél?
1: A Szódról.
0: És mit hallottál a Szódon a műsoromban?
1: Beach Disco, I Found You.
0: Azt hallhattad, mert játszottam.

0: Tőlük az I Found You. Tuti, hogy nagyot fogunk bulizni erre dalra is élőben. Gyurikám, mit csinálsz most éppen?
1: Hát én vizsgabázison ülök, várom a műszaki vizsgát.
0: Vizsgáztatjuk az autót. Az viszont biztos, hogy bulizni fogsz pünkös vasárnap, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert 10. lettél.
1: Köszönöm, szuper, nagyon jó.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm!
0: És természetesen a játék folytatódik tovább. Nem csak ma, az elkövetkezendő napokban folyamatosan itt a Rádió 1-en, ahogy csak igazi mai sláger megy.

igazi mai sláger megy. Szuper napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Hát ezekkel a jó zenékkel és a játékokkal pörög a munkaidő. A nap fele már el is ment. Megyünk ebédelni a kollégákkal. Indítjuk hozzá a Daily Mixet, ráadásul nem akármivel, mint

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Nem jön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra jön.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
11: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik. A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából. Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
13: A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Megnyitották a 11. Bihar Press sajtófotó kiállítás Debrecenben hétfőn. A tárlaton csaknem 100, többségében debreceni és nagyváradi kulturális eseményt megörökítő fotót tekinthetnek meg az érdeklődők a Kölcsei Központban. Gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei is szerepelnek a Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között május 16-án. Az eseményen elkezdik az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. A napsütést fátyol felhők szűrhetik, esni nem fog, a délnyugati déli szél megélénkül, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
3: Rádió
14: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

get to you, to get to you, to get to you. 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt kedre, Paks és a térség. Már itt járunk ezen a munkahéten. Beindult a mikrofon mögött Molek Csongor. A keddi déli mix is kettőig tart. Korábbi és friss kedvencekkel, jó pár remixel, különféle feldolgozásokkal és olyan dalokkal, amelyek valószínű felcsendülnek majd az idei nagy bulinkon, május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1-es születésnapi fesztiválon. Például a következő felvétel valószínű ilyen. Tóth Abigail és az Accent zenél. És szól a Sugar Daddy.

0: be my gaz.
1: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Aktuális az útszűkület ma is az 512-esen, a Kalocsa-Duna-Szentgyörgy másodrendű főúton a 6-os és a 16-os kilométer között. Végzik az útkarbantartási munkálatokat, és kátyúznak az 5301-esen, a Kecskemét-Kalocsa összekötő úton, a 44-es 72-es kilométer között. 3:30 körül már várható változás. Jó utat és balesetmentes kilométereket kívánok! Egy brit előadó következik, Sigala, minden évben meglep minket egy jó kis fesztivál felvétellel. Meghallgatjuk most a Riptide című feldolgozást.

Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ma is ünnepelünk együtt a Daily Mix első felvonásában a paksi hallgatókkal. Már május 5-ét írunk, Viola, Irén, Judit, György és Erna. Nekik kívánok a csapat nevében nagyon boldog névnapot, és a születésnapos hallgatóknak nagyon boldog születésnapot. Ha estére a bulit betervezték, akkor előre is jó szórakozást. Taylor Swift felvételét meghallgatjuk most a Daily Mix-ben. Még a címben is akad irodalmi utalás. Ez a Fate of Aphelia.

95.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára születésnapi fesztivál, kedves hallgatók, igen, május 24-e a pontos dátum. A nyárindító, szezonnyitó bulinkkal összefüggésben, a helyszín pedig a Budapest Park. Ott vannak a részletek a rádió1.hu-n. Fellép majd világsztárok közül Cyril, Sam Feld és a Switch Disco, és fokozza a hangulatot az összes Rádió 1-es DJ. Most pedig zenél nekünk Ray Dalton, és meghallgatjuk a Seattle-i énekestől a Blood Running című számot.

0: 1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, teljesen tartalmasan mindenkinek a kettkora délutánja is, még 60 perc a miénk a mai napból, és pörgetjük a Daily Mixet. Paksi hallgatók, a neve Molek Csongor, üdv mindenkinek, egy amerikai hölgy indítja a következő órát, ő nem más, mint Lady Gaga. Ez pedig az a slágere, amelynek a klipje is igen komolyra sikerült. Meghallgatjuk az Abracadabra című igazi mai slágert mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, fókuszban pedig az ASE kedves paksi hallgatók, az elődöntők első mérkőzéseivel folytatódott a bajnoki rájátszás a férfi kosárlabda NB1 per A csoportjában. Az atomerőmű ESE csapata az alapszakaszban a negyedik helyen végzett, így a legjobb négy közi jutásért az ötödikért záró Albafehérvárral mérkőzött, és 3-0-ás söpréssel jutott tovább. Az elődöntőben az alapszakasz győztes NHS Szolnoki Olajbányász lett az ellenfél. Az egyik fél 3 győzelmeig tartó párharcban jobb helyezésének köszönhetően a szolnoki csapatnál van a pályaelőny, így az első mérkőzést a Tiszaligetben játszották. Az első negyed egyébként rosszul indult, a hazaiak könnyedén szerezték pontjaikat, míg a paksi próbálkozások rendre kimaradtak. A harmadik perc elején 9-0 állt az eredményjelzőn. A nagy szünet után percekig egy találatra volt, az ASE attól, hogy egyenlítsen, a negyedik percben pedig 52-48 állt az eredményjelzőn. Az utolsó negyedben nem sikerült átvenni a kezdeményezést, az ötödik perc közepére már 20 pontra nőtt az NHS előnye, ez idő alatt összesen 2 pontot dobtak a piroskékek. A hatodik perc végén pedig Edwin is kipontozódott, 16 ponttal ment ekkor a hazai társaság. A végén Hrivacevic büntetőkből és közelről is eredményes volt, de ez már csak a különbség tekintetében számított. A párharcban 1-0 az olajjavára, a második mérkőzés pedig ma lesz majd a Gesztenyés úton. Ott vannak a további részletek a telepaks.net hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: 1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hagyományok szerint, kedves paksi hallgatók, nyilván idén is megrendeztem ajánlását az MVM Paksi Atomerőmű ZRT az ASE sporttelepen május 1-én. Aki ott volt, az jól érezte magát. Míg az atomerőmű dolgozói a főzőversenyre készítették az ételeket, addig a családtagjaik és a majálisra kilátogatók számos kulturális programon vehettek részt. A színpadi programok mellett volt rálóvárak, kézműves és élményprogramok, valamint kirakodóvásár is az Ürgemezőn. És még mindig témánk visszakanyarodva a majális, kedves hallgatók, hiszen az esemény keretében adták át az MVM Paksi Atomerőmű ZRT igazgatósági nívódíjait. Az ASE csarnok melletti parkban a 39 munkavállaló dr. Horváth Péter János vezérigazgatótól, valamint az egyes szervezetek igazgatóitól vehette át az elismerést. Fent vannak a fotók a telepaks.net hírportálon, az elismerésekhez pedig szívből gratulálunk. Most a berlini testvérpár DJ duó zenél nekünk, a Fastboy, és szól a Good Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó utat paksi autósok az 53-116-oson. A 0-as és 3-as kilométer között útszűkület lassíthatja a haladást még a délutáni órákban. És ugrunk vissza az 53-05-ösre, Dunatetétlen Harta összekötő úton a 8-as kilométernél. A félpályás lezárás aktuális. Türelmesen, szabályosan vezessenek, jó utat kívánok! Egy angol énekessel folytatjuk a Daily Mix műsort. Ed Sheeran zenél nekünk, és Perzsa verzió is van ebből a dalból. Szól az Azizám!

0: Köszöntöm Önöket, 2026. május 5-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Anyánknapi készülődés címmel szervezett programot családoknak a Paksi Család és Gyermekjóléti Központ április 30-án. Az eseményen a gyermekek saját kezüleg készítettek ajándékokat édesanyjuknak és nagymamájuknak. A kézműves foglalkozások mellett csillámtetoválás, a kellemes időnek köszönhetően pedig szabadtéri játékok is várták a résztvevőket. A szervezők az édesanyákat és nagymamákat egy különleges ünnepi műsorral is meglepték, számol be a Telepaks. A tervszerű megfontolt és a természetvédelem szempontjait is figyelembe vevő vadgazdálkodást folytató Gement ZRT kiemelkedő minőségű gímszarvas állományt teremtett az elmúlt évtizedekben. Ezt bizonyítja a 2026. április 23-án Kesejűsön megtartott hullajtott agancs szemle eredménye, ahol a szakemberek a mennyiségi és minőségi információkat elemezték, és azokat az elmúlt 8 éves adatokkal vetették össze. A szemlén az összegyűjtött több mint 500 gímszarvas agancsból mintegy 300-at mutattak be a gemenci, a karapancsai, a lenes karaszi és a hajósi vadászterületről. Átadták az MVM Paksi Atomerőmű ZRT igazgatóság nívódíjait május 1-én a majális keretében. A 39 munkavállaló dr. Horváth Péter János vezérigazgatótól vehette át az elismerést. 2026 egyik legnagyobb újítása, hogy az egyéni vállalkozóknak készítette SZIA bevallási tervezetekbe, a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocho és járulékadatokat is. A fejlesztés jelentősen növeli a bevallások pontosságát. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent például azoknak a dunaföldvári általányadózó nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulékbevallásukat. Ezek az adatok ugyanis automatikusan átkerülnek az éves SZIA bevallásba. Emellett a NAV valamennyi egyéni vállalkozó SZIA tervezetében feltünteti az online számla rendszeréből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Baján május 7-én csütörtökön 16 órától lakossági fórumot szerveznek. A fórum témája a déli elkerülő út kivitelezése, az 5501-es út fejlesztése, valamint a Nagy István utcai körforgalmú csomópont és a kapcsolódó útfelújítási munkálatok. Helyszín a Városháza díszterme, minden érdeklődő tisztelettel várnak. Iskolai közösségi szolgálatos feladatra várja a diákok jelentkezését a Szekszárdi Múzeum május 31-én 10 és 18 óra között választható időszakban. A Városi Gyermeknapon a múzeumi standnál segítés a gyermekekkel való játékban, illetve június 21-én 16 és 24 óra között szintén választható időszakban múzeumok éjszakáján különböző feladatokban segítés, nyomozós játékokban koordináció, információs pultban iránymutatás, pakolás, előkészületekben való segítés, kézműveskedésben való segítés. Jelentkezni Halasi Ivett koordinátornál lehet a halasi.ivett@vom.hu e-mail címen. A Paksi Városi Múzeum alkotópályázatot hirdetett diákoknak a Paksi Metszet 10. évfordulója alkalmából a múzeum 4 kiállításához kapcsolódva. Alkotópályázat 4 választható tematikában: a Paksi Löszfal, képzeld el a jégkorszaki állatok világát, Régiségtár, képzeld el a római katonákat a Lusszóniumban, Dunatár, képzeld el, hogyan hasznosították a paksiak a Dunát, és Emléktér, képzeld el a szenicei családot a Deákházban. A beküldési határidő 2026. június 19.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió.
2: Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnapra gomoly felhőket mondanak a hozzáértők, híd a középső ország részbe paksi hallgatók, de alapvetően élvezhetjük majd a napsütést. Reggel olyan 8-12 fok lesz, a délutáni csúcs pedig 23-28 fok körül alakul. Ez tényleg jól hangzik. Zenél most a Clean Bandit, és meghallgatjuk a vezető kislemezt a brit csapat harmadik stúdióalbumáról. David Guetta is közreműködött, ez a Cry Baby.

105.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A keddi Daily Mix műsor vége felé közelítünk már, úgyhogy én lassan búcsúzom Paks és a térség. Szeretném megköszönni az előző két órára a figyelmet mindenféleképpen, és további nagyon szép délutánt kedre. Sokan melóznak, úgyhogy kitartást, maradjanak a rádió egyen, pörgetjük a munkaidőt is a jó zenékkel. Kettőtől jelentkezik Györke Atis, holnap szerdán pedig, ahogy harangoznak, indul ismét a Daily Mix műsor a legnagyobb kedvencekkel. Én Oleg Csongor vagyok, a legjobbakat mindenkinek, Paks. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
1: Fáj a fejem.
2: Hamar elfáradok.
3: Nem szeretek este vezetni.
4: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a rádió.

Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

0: Jazz játszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

megy, csak igaz, ma is sláger megy. 19 nap már csak. És mit csinál minden Rádió 1 fanatikus? Találkozunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban. Bizony, hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Fellép majd ugye Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ, és aki ebben az órában meghallja majd az egyik világsztárunk remixét.

0: Rádió egy születésnapi fesztiváljára, a Forradrót 20-as 311-111. Na de most!
1: Elsőként a Rádió egyen.
0: A New Religion, a vadi új dal BB Rexától és a Faithless-től a DJ-ink a megjelenése óta játsszák érthetően, hiszen ez az újragondolás megint szuper jó lett. Szerintem még DJ Oti is.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Folyamatosan játszunk, bármikor jöhet dal a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Halló!
1: Szia, Zsolt vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia, Zsolt! Autóban, ahogy hallom.
1: Igen.
0: Merre felé jársz?
1: Az M3-ason megyek Budapest felé. Miskolc.
0: Aha, minden rendben Miskolcnál? Az M3-ason nincs dugó?
1: Eddig minden jó.
0: Jól van. A zenék jók az autórádiódban?
1: Jók, igen.
0: És mit hallottál?
1: Cyril, Ed Sheeran, Cameron.
0: Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran kamerájához, és Cyril jön a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára. Május 24-én pünkösd vasárnap, akárcsak három másik világsztár, Samfeld, a Swiss Disco, Accent, Zsoltikám, te pedig felhívtál 10-én!
1: Rádió Egy, meg igazi van is lágerre!
0: És még a szlogen is kiválóan megy, nagyon jó van!
1: Szuper!
0: Úgyhogy ez a tiéd!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát figyelj, egy csomószor próbál!

0: játékosnak, szuper!
1: Hát most végre eljött a te időd, és megnyerted. Na de ki lesz a következő nyertes? Kiderül, amikor ismét zenél egy születésnapi fesztivál világsztár fellépőit a Rádió 1-en. Az infók után viszont ő érkezik majd, Martin Garrix.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sofia, tüzés tőle.
6: Bella!
7: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ha már ajtó, bekopogtattak a felhők, megérkeztek nyugatra több felé, és holnaptól változatosan napos felhős idő lesz az országban. A hőmérséklet viszont még mindig marad 27-28 fok körül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rádió 1-es DJ zenéjét indítottam. Jaj, vele is nagyot fogunk bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Ezekkel a zenékkel kívánok kitartást mindenkinek az M0-áson is. Barbie küldött egy hangüzenetet onnan, közlekedési infóval.
1: Szia, sofőr Barbie vagyok, csak szeretném jelezni az autósoknak, hogy az M0-áson Diósd után az OMV kút magasságába egy kamion durdefektet kapott, aminek a következményeképpen két személy autó is összeütközött. Az Audinak durván ki is nyílt a légzsák, személyisérülés nem történt, úgyhogy biztos, hogy torlódás és dugó várható. Még egyszer az M0-áson Diósd után Biatorbágy irányába kifelé a városból.
0: Viberen érkezett ez a hangüzenet. Barbie, jó utat, köszönjük szépen, és bárki bármit lát, még szóljon. A Rádió egy forradrottja, 20-as 311-111.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Matek érettségi volt, ugye, úgyhogy abszolút megértem, hogyha a dolgozó szülők közül most valaki koncentrálva hallgatja a műsoromat a munkahelyén. Két opció van, Excel táblákat néz, vagy még mindig másodfokú egyenleten gondolkozik. Azért tessék majd észrevenni a következő zenei órában ezt a dalt. Swish Disco, és rajtuk kívül három világsztár fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. A világsztárjaink dalai páros belépőjegyet jelentenek a születésnapunkra, amikor ez a dal megszólal, majd Swish Disco React, telefonálni kell 10-ként a forradalmunk 20-as 311-111. Én Györke Attila vagyok, aki újabb zenei órát indít hamarosan, méghozzá ezzel a dallal.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Szia!
6: Hello!
5: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
7: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
5: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
7: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
9: Emlékezetes külső dizájn, igen kényelmes belső tér, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Octavia Joy akár 10.699.000 forinttól, és Skoda Karoq Joy akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom! Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket!
10: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132, aliszkaauto.hu.
11: Skoda.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Említettem az előbb, hogy a diákok ma matekból érettségiztek, a szüleik viszont idegeskedésből. És ahhoz még négyjegyű függvénytábla sem kellett, csak sok kávé. Hát akkor nyugodjon le mindenki, hölgyeim és uraim, a fiatalok is, a szüleik is. Én Györke Attila vagyok, ebben az órában is a legjobb zenéket hozom. Játékot is, mert zenél majd a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. És most itt a közös nagy kedvencünk, Ray Dalton. Ugye mindenki kezénél ott van a hangerőgomb. Lehet tekerni felfelé, ez a Blood Running.

0: ma is sláger megy.
1: Sziasztok! Mi is megyünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára!
2: Rádió 1 csak igazi mai

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Komolyan mondom, a holnapi időjárás is olyan lesz, mint az érettségi utáni hangulat. Reggel még tiszta fej, napsütés, aztán délután jönnek a komoly felhők, amikor mindenki próbálja megtudni a másiktól, hogy ki mit írt. 26-27 fok körül lesz szerdán a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Közben pedig tessék nagyon figyelni, hogy mikor zenél az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, mert amikor jön a dala, a 10. telefonálónak páros belépőjegyet jelent a születésnapunkra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: csomagába minél több virsit a Mesterhood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Részletek a weboldalunkon a radio1.hu és a hivatalos Facebook eseményben. A folytatásban pedig az egyik világsztárunk zenél. Ők a Switch Disco!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: paradise with you.
1: Itt a Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy, mindenkit megdicsérek, nagyon ügyes volt mindenki, aki telefonált eddig, vagy éppen most telefonál, jelen pillanatban 10 vonalunkon 10 hallgató vár arra, hogy őt kapcsolja adásba. Na nézzük, Rádió Edge, tessék!
2: Szia, Katica vagyok! Jegyekért, hogy ott így jelentkezni, nyomok.
1: Katicánál óriási izgalom, mert hallott egy dalt, mi volt az?
2: Rich Disco, React.
1: Igen, valaki segített neked.
2: Igen, a kislányom.
1: Őt hogy hívják?
2: Zsófi.
1: Nagyon ügyesek vagytok.

0: május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Katica vagy Zsófi szeretne nagyon jönni a szülinapunkra?
1: Én.
0: Katica, őt otthon hagyod?
1: Őt itthon hagyom, igen. Én szeretnék menni, én voltam 2 évvel ezelőtt.
0: És kivel mennél?
1: A kolléganőmmel.
0: Mert hogy felhívtál 10-én!
1: Ez az, köszönjük szépen! Jó, gyerünk! Ez az, köszi!
0: Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon köszönjük, örülök!
0: Hölgyeim és uraim, lesz még itt dal a műsorunkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is figyelni!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Meg is mutatom gyorsan, hogy a következő zenei órában melyik dalt kell figyelni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Ez Samfeld dala, a Heart Like Mine, mert bizony Samfeld is jön május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ha ez a dal szól, a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3.

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Építkezik, felújít, kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
4: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Kalocsán a Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
7: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
8: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
9: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió 1. Magyarország

A Rádió Egyen 9 perccel 4 után közlekedési információk. Rolitól tudom, hogy kamionos baleset volt az M3-ason 60-nál Vásáros Namény felé. Útzár van, úgyhogy kerülni kell a 60-i csomópontnál. 5-6 kilométeres jelen pillanatban ott a dugó. Dodó pedig azt írta, hogy az M0-áson Gyálnál az M5-ös felé haladva is volt egy baleset a 35-ös kilométernél. Itt a külső sávot zárták, de emiatt is nagy a dugó. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Én Györke Attila vagyok, még zenélek ebben az órában, aztán 5-től Kismártival és Jaminával. Rádió 1 Live Mix.

0: és nevű platformot, amely segít az influencereknek és a művészeknek abban, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a rajongókkal, megkerülve a közösségi média algoritmusokat. Nád ezt a céget aztán sikeresen értékesítette is Sam Feld, aki május 24-én vasárnap szintén eljön Budapestre a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Csak igazi ma is láger megy, minden vonalunk csörög, mind a 10. Ki lesz most a mázlista, rádió egy tessék?
1: Szervusz, István vagyok.
0: Hallgatlak, szia! Ezek szerint kihallottál a műsorban egy dalt?
1: Nem felt, a megfejtés. Hát, like mine.
0: Bizony ez a dal volt az. Sam Felt az egyik világsztár. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban ő is fellép, és rá te pedig 10-ként értél el.
1: Nagyon szépen köszönöm. Rádió 1 csak igazi, ma is sláger megy.
0: Hát kérlek szépen, 10-ként elértél. Tudtad a szlogent? Felismerted a dalt, az előadót, a dalcímet, mindent tudtál, úgyhogy jogosan jár ez.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, ott leszek.
0: Most már biztos. Na de kivel?
1: A kedves párommal.
0: Várunk titeket nagyon! Hölgyeim és uraim, a játék pedig folytatódik, a kívánság műsorban Kis Mártinál is lehet nyerni. Öttől ugye live mix, Jamira lesz a DJ, addig viszont én zenélek, és mindjárt érkezik Kemrettől a Be Mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és hullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron.
15: Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
16: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
2: Skoda.
17: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 Badi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1, nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1-en. 5 órától Kismártival és Jaminával Live Mix, most 16:45-kor közlekedési infók. M0-ás, az M5-ös felé Nagy Tarcsánál baleset volt az 58-as kilométernél, torlódás van. Eszter küldte, és nagyon sokan írják, kiégett egy kamion az M3-ason 60-nál Vásárosnamény felé. Továbbra is útzár van, kerülni kell, már kerekharasznál érdemes levenni a pályáról. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Még egy-két dal belefér ebbe az órába. Ed Sheeran és az Azizam elindítva. Aztán, ahogy mondtam, 5

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
5: Csendből csinálok pénzt.
6: Történik bármi?
7: Se pénz, se semmi.
4: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
10: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
11: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
10: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
12: Mit olvassunk ma?
13: A láthatatlan kincset.
14: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop zalafelvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textilöblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
17: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
19: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Kalocsán a Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
20: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
21: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron eteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
1: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
22: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
23: Rádió 1, Rádió 1.
24: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most.
24: Rádió 1.
25: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
26: Tűpontosan, hajszál pontosan 5 óra van, ahogy Juhász Gergő szokta ilyenkor mondani. És már is elindult a Live Mix, a lemezjátszóknál pedig Jamina Estimmel, én Kismerti vagyok. Üdv mindenkinek, azoknak is, akik a TikTokon követnek minket, és már elkezdtünk beszélgetni, azoknak is, akik a YouTube élőt nézik, az, amit már egyébként elindítottam?
27: Reméljük, igen, ezt majd csekkoljátok akkor, hogy minden rendben van, és akkor a TikTokon is, meg a YouTube-on is.
26: Bizony, és képzeld el, Jamina, annyira jó leszel ma, hogy már megelőlegezték, hogy az vagy. 16 óra 50-kor jött a következő üzenet. Szuper a Live Mix!
27: Hánykor? 50-kor?
26: Na 16 óra 50-kor is nagyon jó voltál.
27: Igen, lehet, hogy valahol már előbb elindult. A húhogás viszont majd még megtanuljuk, Márti, ugyanis van ugye a kickoffba egy húhogás, amit a Gerivel már húhogni szoktunk.
26: Ó, igen.
27: Úgyhogy Mártinak majd megtanítjuk ezt a húhogást, mit szóltok?
26: Tök jó ötlet. Gergő egyébként a héten Szabin van, befogadott egy kutyust, ezt már tegnap itt kibontottuk Begivel, de hát ezekről nyilván ő beszélni fog jövő héten.
27: Így van, igen.
26: Na mivel megyünk tovább?
27: Idei év legjobb sztoria szerintem, amit a Geri most csinált ezzel a kis kutyussal, úgyhogy tényleg innen is gratulálunk neki, és jó pihenést kívánunk. Mi pedig akkor Kismártival elindulunk még hozzá. Az egyik abszolút kedvencünkkel, a Purple Disco Machine és a Wonderful Life-val, a 2025-ös remixben. Ezzel kezdünk tehát itt a Rádió 1 Live Mixben.
26: Imádom ezt a bajuszos fél.

0: ez. A Rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy live mixben pedig Jamina egészen este 6-ig az élő kívánság műsorig. És ez most egy ilyen feszültséglevezető live mix is, mert egy érettségi hét van, és hát én akárhova bementem ma, pékség, üzletek, bank, mindenhol azt hallottam, hogy a szülők arról beszélnek, hogy a gyerekük érettségizik, és mindenki stresszbe volt.
1: Hát én valahogy megértem, én is azért, ugye most már 10 éve szerintem, hogy érettségiztem, hogy mennyi?
0: Én még csak 3, mint a tegnap lett volna. Nem, picit régebben
1: de jó
0: volt.
1: Neked, Márti.
0: De viccelek.
1: Igen, szóval szerintem már több is, mint 10, jó, most jó hülyeséget mondtam, már 16.
0: Uh-huh. Ja, 16 nekem is pont annyi.
1: És azért ez tényleg, aki ugye így utólag azt mondjuk, hogy amúgy semmi az érettségi, de amikor ott vagy, benne vagy, az egy óriási drukk, és azt érzed olyankor, hogy életed legnagyobb eseményére készülsz, úgyhogy, és az nyilván átrakódik ilyenkor a szülőkre is, úgyhogy én azt abszolút megértem, pedig utólag majd azt fogjátok mondani, hogy ez volt az érettségi.
0: Igen, de hát, én is nagyon izgultam, szerintem csak visszagondolok arra, 3 évvel ezelőtti esemény. Lever a víz, én nagyon-nagyon izgultam, és holnap a töréhez is sok sikert mindenkinek, rádióegyesek és rádióegyes szülők, hogy ez mindenki kiord a lábon. Aztán menni vagyunk. És bulizunk hétvégén. Itt volt a New Religion, ugye ez egy Faithless klasszikus, és azt írja valaki, hogy nagyon szereti, Jami, az összes dalodat, a Holograms is nagy kedvenc, és az új dal.
1: Wow, igen,

0: Egy mix a lemez játszók, mert pedig egészen este 6-ig Jamina, és nagyon fontos info, hogy ma is lehet páros belépőt nyerni az élő kívánság műsorban a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ugye május 24-én lesz a buli a Budapest Parkban, és minden órában, hogyha felcsendül egy nemzetközi előadónk igazi mai slágeret, ez lehet egy Cyril, egy Samfelt, egy Switch Disco, vagy egy Exen dal, akkor kell hívni minket. Annyit segítek, hogy ez a következő órában a Sugar Daddy lesz, Exentől és Tóth Abigailtől.
1: Így van, ők is ugye jönnek majd a parkba fellépni, ráadásul, ha minden

0: szülők között kaptam most egy kis időt, úgyhogy elég nagy feladat ez valakitől átvenni, és valakinek majd átadni a pultot, úgyhogy tényleg játszatok, és találkozzunk a Budapest Parkban.
1: Sziasztok, csajok, ez egy üzenet, mivel a kisfiam nem akar még hazamenni, így a játszótéren csaphatjuk a mixre. Üdv a térműtött Ádám Miskolctól.
0: Köszi, hogy ma is itt vagytok, Ádám, és puszíjuk a picúrt.
1: Itt van Lacus 78, aztán hello, most már látlak titeket, nagyon jó a műsor, rádió egy, csak igazi ma is láger megy. Nagyon szeretlek titeket, ez Viber üzenetbe jött, egyébként élőben megyünk a YouTube-on, aztán itt nagyon pörög a TikTok, azt nézem, nagyon szorgalmasan be.

A hangja az megvan, de hogy milyen képet társítsanak hozzá, az csak valaki például most látta az előbb. Na de akkor robogjunk is tovább, jön Rihanna, nem maradhatott ki a mai Live Mixből, jön a We Found Love Calvin Harris remixében, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Live Mix a lemezjátszóknál pedig Jamina! Csinálta meg a hangulatot, és hát a Feszkó levezető Live Mixet azt mondtuk, mert hogy érettségi hét van, és mindenki más miatt izgul, valaki azért mert érintett, valaki meg azért ma a gyereke miatt érintett. Hát mi még egyik kategória sem vagyunk. Én olyan 11 év múlva megtapasztalom majd, vagy 12 év múlva.
1: De közelebb vagy akkor, Márti, megnyugtatlak.
0: Hát igen. Gabi és Zsolti azt írta, hogy nagyon örültek a találkozásnak, Jamina, hogy a hétvégén összefutottak vele Kanizsán.
1: Ó, nagy Kanizsán. Ó, igen.

0: Kondorosra megyek.
1: Na tessék!
0: Bárhol is van a térképe. Így van, Kondoroson találkozunk.
2: Mi pedig az élő kívánság műsorban 0623-111-111 indulunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
7: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3...

0: fejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: nekünk kell jár.
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
9: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
10: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
17: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
19: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
20: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
22: Színész vagyok, nem bajnok.
23: Mi nem térdelünk le!
20: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
24: It's showtime.
20: Május 7-től a mozikban.
25: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
26: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúl buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúl buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúl buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
27: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
28: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
27: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen

0: is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Juhász Gergő pihen, én Kis Márti hozom helyette is a legmenőbb Rádió 1-es zenéket, hát azokat a dalokat, amiket a Rádió 1-esek kértek a 0623-111-111-es számon. Lesz játék is ebben az órában, páros belépőt lehet nyerni a május 24-ei Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy, ez a nyerő dal. Panninak meg a Ray Dalton újdonsága, Blood Runningot ő is kérte, és várakozik valaki a vonalban, egy ifjú Rádió 1-es, ha minden igaz. Szia!
1: Hello, szeretnék dalt kérni, lehetséges az?
0: A legjobb helyen jársz, mert hogy ez a két órás élő kívánság műsor. Mit kell tudni rólad?
1: Emma a nevem, és a legjobb barátnőmnek szeretném küldeni, hát hogy nagyon szeretem, és hogy remélem mindig a legjobb barátom lesz. Anyáiknak is üzenem, hogy nagyon szeretem.

0: közlekedési információk már is. A két órás élő kívánság műsorban Dóri írja, hogy erős a forgalom a Hegyalja úton, Budapesten mindkét irányban, és sajnos kigyulladt egy kamion az M3-ason, 60-nál Vásárosnamény felé. Ez az 55-ös kilométer, több kilométeres a torlódás, 0620-3-111-111, ez a hívható SMS és Viber számunk. Közlekedési infók után folytatódik a két órás élő kívánság műsor, nem akárkivel. Kinek szól, Ray?
1: Krisztinek és Hanyinak szeretnék a bátszalóki földre. Kívánom nektek, hogy jó sok halat fogjatok.
0: Hát, szerintem erre a zenére kidugják majd a pontyok a fejüket a víz alól. Ray jelenleg az egyik legizgalmasabb jelenség a popzenében, és a menősége nem csak a fülbe mászó dalokban rejlik. Egy igazi független nő, aki levált a kiadójától és a saját kezébe vette a sorsát. Pár év múlva meg is lett a gyümölcse, egy éjszaka alatt 6 díjat vihetett haza a Brit Awardsról.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest...

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
2: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
6: Csendből csinálok pénzt.
7: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
5: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hát meg volt az idejével első igazán meleg napja, nem tudom, hogy ki hogy viselte. Idén először mutattak 30 fokot a hőmérők, mégpedig Derekegyházán. És ahogy néztem, a következő napokban is kitart a meleg, záporok, zivatarok inkább csütörtökön jöhetnek majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Aminek viszont tudjuk már a dátumát, Rádió 1-esek, ez a születésnapi fesztiválunk, május 24, Budapest Park, az egyik nemzetközi sztárunk a folytatásban, Accent, és az a Sugar Daddy, amit Tóth Abigaillel közösen egészen biztosan előadnak majd. Érkezik még Cyril, a Swiss Disco, a Holland Star DJ Sam Felt, és persze a Rádió 1-es DJ-k is az After Partin. Ez a Sugar Daddy, Accent és Tóth Abigail dala.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a születésnapi fesztiválunk vendéglistájára. Legalábbis remélem.
1: Ja, Gábor vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Szia Gábor, honnan csörögtél?
1: Székesfehérvár.
0: Na hát ez egy nagyon szép város. Ott is élsz, vagy csak áthaladsz
1: igen,
0: rajta?
1: Igen, igen, ott is élek.
0: Mi áradban? Játszom itt az Álnaívat.
1: Ja, hazafelé tartok.
0: De miért hívtál most?
1: Ja, a játékra jelentkezni.
0: Na hát azt mindjárt gondoltam. Na mi az a dal, ami szerinted szólni fog május 24-én, és ki az előadó?
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Tudsz belőle énekelni? Nem is kell. De te vagy a tizedik, képzeld el!
1: Az nagyon komoly.
0: Na, szerintem is. Mondod a szlogenünket?
1: Rádió 1, csak igazi mai slágernek.
0: Éjjel!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gábor, Gábor, kicsit kiabálok, aztán a maradék hangom is elmegy így a nap végére. Megcsináltad, ennyi, ügyes vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Szerintem a...
0: Hát, szerintem szót radírozhatjuk is ki. Írom a neveteket a vendéglistára, jó?
1: Rendben.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Sam Felt Memories dalát kell majd felismerni. Mutatok belőle egy kis ízelítőt, aztán folytatódik az élő kívánság műsor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vánnál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vánnál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Ván. Minden pillanat számít.
9: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízzel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának, akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
15: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Szia Márti, primán autózható Budapesten a Villányút és a Budaörsi út. A jó hír is ír, nem igaz? Írt a Tamás. De abszolút, köszi az infót. És korábbi hír, és sajnos még aktuális, az M3-ason ugye Vásárosnamény felé 60-nál kigyulladt egy kamion, és ez még mindig akadályozza a forgalmat, ezért van a több kilométeres torlódás az 55-ös kilométernél, egészen konkrétan. A közlekedési infók után.
1: Ja, szanyom egy püspökörányból. A Good Life-tól kérnék egy számot, Szárumnak, Anikónak, ide püspökörányba.
0: Hát a Good Life, ez maga a dal címe, de rájöttem, hogy a Fastboy dalát szeretnéd hallani. Ez egy ilyen közös kedvencetek?
1: Hát, szerintem neki is kedvence lesz.
0: Miket lehet csinálni ilyenkor kora este püspökladányban? Egy ilyen átlag
1: májusi napon? Hát én most bicikit szerelek.
0: Az nem rossz.
1: Meg teszem rendbe a kerékpárt.
0: Na, nagyon rendes kerékpár felhasználó vagy. Ehhez szerintem tökéletes háttérzene lesz, úgyhogy indítom neked már is ezt a dalt.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Köszönöm szépen! Szia!

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szintem vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 19 óra 21 perckor, ez továbbra is a két órás élő kívánság műsor.
1: Szia, Márti!
0: Hello!
1: Tudok kívánság műsorba számot kérni? Tomi vagyok amúgy.
0: Nagyon vidám vagy, Tomi, és ezt örömmel hallom. Jó napod volt?
1: Hát nem, mert fájt az arcom, meg húzatot kaptam a klímától.
0: Ó, az a vigyázni kell.
1: Aha. Hát tudom, valami nagyon jó buli is jön, amiben beindulok.
0: Hát szerintem erre mindenki beindul,

zene, nagy sláger, hanem hogy mikor lesz abból sláger. Ezt a dal 15 évvel korábban készítette el a holland DJ producer, és egy John Hammémnek köszönhetően, a klubban táncoló John Hammémnek köszönhetően óriás nagy sláger lett belőle. 15 évvel később ez a Turn the Lights Off.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A két órás élő kívánság műsorban is, és hozok egy olyan előadót, akivel találkoztatunk május 24-én személyesen a Budapest Parkban. Méghozzá egy nemzetközi sztárt, Stan Felt. Megvolt ma Rádió 1-esek az első 30 fokos csúcs, 2026 első nyárias napja. Hát csütörtökön végre jönnek már a záporok, zivatarok. Azt ígérik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szóval Dori írt nekem egy üzenetet, és azt mondta, hogy tanulnak még, és valami beindulós buli zene kéne nekik. Hát akkor jöjjön egy a születésnapi sztárjaink közül, a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Színpadán ott lesz május 24-én Sam Felt. Ez tőle most a Memories.
2: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Time.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3:48 után járunk egy kicsivel, és Rádió 1-esek elérkeztük a nap utolsó játékához, mára 2 darab belépőn maradt a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, de holnaptól ismét játszunk óránként.
1: Kezdeni csokkolom, egy hallgatójuk vagyok, el is vettem a hangot, és Szemfeldnek hallom a Memory című számát.
0: Kinek van ilyen beépített Shazam a szoftverjében?
1: Árpád a keresztnevem.
0: Árpád, itt pedig Kis Márti. Örülök, hogy hát így bemutatkoztunk egymásnak virtuálisan. Igen, Szemfeld is a Memories, és a 10. vagy, azt képzeld el.
1: Yeah! Nagyon szépen köszönöm, fantasztikus. Fogom esetleg.
0: Jöhet.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Voltál már korábban?
1: Még soha.
0: Na hát akkor ez nagyon izgalmas lesz. Van olyan előadó, akire én nagyon-nagyon kíváncsi vagy?
1: Az ausztrál...
0: Cyril.
1: Mesterre, Cyril.
0: Igen.
1: És igazándiból ez még egy ilyen nagyon ismerkedős hozzáállás.
0: Az a jó, nálam az abból szoktak lenni a legjobb bulik. Nincs elvárás, elmegyek és nagyon jól érzem magam. Ne tedd még le a telefont, jó? És felveszik az adataidat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék tehát legközelebb holnap lesz, a menő mixek pedig még csak most indulnak. 8-tól diszkósít, 9 órától World is Mine Radio Show. Én Kis Márti voltam, további szuper jó Rádió 1 hallgatást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: dönteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
5: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
7: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezmény. Mint adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
11: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
11: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Rádió egy csak igaz, ma is Láger megy diszkosít. Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attila és velem Hanvai PG-vel.
5: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Csatlakozom az előttem szólóhoz, és Hanvai PG-hez, én Bárány Attila vagyok, és innentől kezdve minden támogatást megadok majd ahhoz, hogy egészen este 9-ig mindenki jól érezze magát.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én pedig DJ Junior vagyok, a harmadik diszkosi DJ. Hanvai PG-t én is támogatom, és FM-en, webben, applikáción. Tartsatok a diszkosítá! A diszkóval történtek után nagyon-nagyon rám fér a támogatásotok, és ezután is mindenkinek köszönöm, aki aggódik a kiskutyámért. Már is kezdünk, és jön egy saját cover a háttérben, Robert Rubin is, jó magam, Hanvai PG, és egy olyan dal, amelyet biztos, hogy pénteken a soron következő diszkosít bulin játszani fogok. A következőkben Joel Corey, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is Láger megy a diszkosít rádió show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkos itt 3D-ben, DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Jönnek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között a Györgyik, Árvácskák, Gotthárdok, Györék, Irének és Violák. Szülinapos pedig az ismerőseim közül Bétót László, DJ Legenda és Bene József. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Bétót Lászlót én is csokoltatom.
2: Igen, a legenda.
1: Egyébként ezt tudni kell, hogy Bétót Lászlótól még anno a Magyar Rádió épületében nyertem egy, talán egy bandét bakelitott egy telefonos játékba, tehát ott ismertem meg Bétót Lászlót, és akkor jártam először a Magyar Rádió épületében, utána pedig dolgoztam is, mint a Danubius Rádió DJ-je, úgyhogy ez nem ma volt.
0: Bandét bármit is jelentsen.
2: Ez még blende?
1: Nem, ez egy támogatói lemez volt, egyébként szegény afrikaiak gyerekek megtámogatására, és a világ legismertebb popsztárjai álltak össze, és ez egy albumon jelent meg, és ezt a bakelitet nyertem meg tőle.
3: Na tessék, most már ezt is tudjuk, illetve azt is, hogy a következőkben egy újabb cover a háttérben Roberto Vin és jó magam Hanvai PG, Taylor Swift érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Hamvai PG Mixer, itt van Bárány Attila, én DJ Junior, és mind a hárman ott leszünk pénteken, mert hogy jön a soron következő diszkosít.
1: És hogy is játszunk?
2: Én 11-től, azt tudom, Junior előttem, és te pedig egy órától játszom. Valamennyien két-két órát fogunk zenélni.
1: 6 órás diszkosít.
2: 6 órás, előtte pedig a New Week melegít majd be. Délután 7-től indul a buli. Egyébként ez egy látogatható rendezvény. Minden információ fenn van a rajongói oldalunkon, a Facebookon.
1: És egyébként ugyebár Mezőtúron várunk mindenkit most sok-sok szeretettel pénteken. Már is egy olyan dal, amely ott is fog tőlem forogni. A háttérben Roberto Vin és jó magam Hamvai PG. Egy újabb cover tőlünk jön Sam Feld itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúra, ahol a diszkosít Legends lesz. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel a volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én állom a stimmel ugyanaz a Bárányjal, ami velem is, hogy pénteken együtt mezőtúra, másnap meg én is leszek Kiskualason ezen a városi nagyfesztiválon.

0: 8-án.
1: Én annyit akartam mondani, hogy fölmentem és megnéztem egyébként az eseményt, illetve az oldalát ennek a bizonyos helyszínek, mert kíváncsi voltam, hogy micsoda. Egyébként tök szexi, jól néz ki az egész helyszín, és úgy tudom, hogy még ez elé kerül valami plusz dolog, ettől fog kiteljesedni ez a parti teljesen 100%-os, és sőt, ha kell, akkor 100% fölé. Hát meg a mi zenénktől várunk mindenkit oda most pénteken.
2: Jut eszembe, én szombaton egyébként a fővárosi rezidenciámban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, tetőtől tapig feketében és fehérben, és mind pénteken, mind szombaton szerintem a következő coverünket fogjuk játszani, illetve fogom játszani. A rendezvényeken a háttérben Roberto Win és jó magam Hambai PG érkezik Sony Fodéra itt a Rádió 1.

0: a 20 éves diszkós ipar rádió egyen, Bárány Attilával, Hanvai Pidzsivel, velem DJ Junior, és ebben az esztendőben is, hát mondhatjuk, hogy majdnem maximumot fogunk teljesíteni, mert megint bekerült úgy tudom a naptárba egy újabb eseményünk, ha minden igaz, akkor majd valamikor szeptember végén, igaz, ez megint magá jellegű buli lesz, de egyenlőtt a diszkosit rendezvények száma, és egy csomó fesztiválon, klubban, nagy rendezvényen és privát partikon is ott vagyunk, úgyhogy magárendezvényekre is lehet hívni a csapatot.
1: És amiről még nem beszéltünk, csak a tegnapi nap folyamán, nagyon úgy néz ki, hogy elkészült az új diszkosiddal végleges verziója, amelyet be fogunk mutatni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, két hét múlva vasárnap, ami ugye május 24-e, és ahol olyan világsztárok lépnek fel, mint a Switch Disco, Sam Felt, illetve Cyril, a diszkosid pedig a nagy színpadon, és ugye ott lesz majd az AI videoklip premierje is.
2: Én nagyon-nagyon várom ezt a premiert, mert én már játszanám ezzel a dalt, kifejezetten nagyon extrán tetszik ez a verzió, amit csináltunk ebből a dalból, legalább annyira, mint a következő saját coverünk, a háttérben Roberto Vini és jó magam Hanvai PG, Hypatron, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai srágel megy.

0: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam azzal, hogy pénteken ugyanúgy a srácok a mezőtúron, a Diszkosit Legendsen, szombaton pedig ugyanúgy, mint Attila, csak én éjféltől játszom Kiskun Halason a városi rendezvényen, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon megosztom majd az új remixeket is ezen a héten, úgyhogy azt is megtalálhatjátok és le tudjátok tölteni. És nem elfelejteni, elkészült az új Diszkosi dal, amelyet május 24-én mutatunk be Budapesten a Rádió egy születésnapi fesztiválján.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, igen, pénteken mezőtúr, szombaton pedig a főváros a budapesti rezidenciámon várok mindenkit sok-sok szeretettel, Goldhandel és Fatboy-jal egyetemben, és nagyon-nagyon fontos, hogy közönség találkozó, Diszkosit Pizza Kóstoló, május 30-án Pátyon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műhüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Dance, house, melodic techno, jó sok mindenre számíthatok. Jauri már berendezkedett a lemezjátszók mögött. Hello Jauri!
2: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: Győr, Széchenyi tér, Jaminával leszünk majd ott Balázsék előtt 4 és 5 között, és várjuk a nagy Jamina rajongói csoportokat, az igazi nagy Jamina rajongókat, még az is lehet, hogy kiosztunk néhány belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, bővebb infók a rádió1.hu-n. Jauritól pedig jön most egy igazi különlegesség, ami nem szól sehol máshol.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bészántör óriási nagy-nagy slágerére, a Návjargánra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: akkor keddenként.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg is magasabb tempóra kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio Show-ban.

0: kicsit keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: mindenkinek, ígérem, tökéletes napvégi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Gary, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera, a World is Mine Radio Showban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Budapest Park, május 24.

0: az pontosan ilyen szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

Sony Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét,

0: és a zenéi is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és ne felejtjétek, jövő héten indul Balázsék délutáni országjáró roadshowja. Találkozzunk hétfőn Győrben, kedden Sopronban, szerdán Szombathelyen, csütörtökön Dunaújvárosban, pénteken pedig Debrecenben. Balázsék minden nap 5-től 8-ig lesznek ott, előttük pedig 4-től 5-ig. Mi melegítjük elő a terepet a Rádió 1 live mixel. Bővebb infók a rádió1.hu-n. Jauri?
1: A következő üzene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence a Loco Loco Hit Rádió 1-en.

0: igazi, pozitív, boldogság hangulatot árasztó zenéket. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszótnál, és jön Christopher.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
3: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Védj egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
3: Are you ready?
2: Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyar.

0: Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Christopher is nagyon sok extra zenével készült nektek ma estére. Hello Christopher!
2: Így van, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri!
1: Óriási nagy ismert slágerek és újdonságok is lesznek természetesen, kezdjük el!
2: Így van, induljunk is el Robin Schulznak és Szigalának az újdonságával, az EM2PM-mel, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show!

0: Christopher.
1: Ami alattunk szólt, a Side Piece-nek volt a Cry for You-ja, ez szeptembernek a feldolgozása volt, egy 2026-os Tech House-os verzióban zseni kis dal, és még egy feldolgozást hozok még hozzá, Fedzónak a Kidzét, ami eredetileg egy MGMT dal volt 2007-ben, és szerintem nem kellett bemutatni senkinek, és az akkori érában hatalmasat ment a rádiókban. Így most egy kicsit újabb hangzásban, még egyszer Fedzó, Kidz, Rádió 1, Birdies Man Radio Show.

0: szépen sorban egymás után.
1: Így van, hozom az újdonságokat szépen sorjában. Ilyen volt Lajton Jordánnak és Erkónak a közöse a She's a Devil. Ez egy zseniális kis dal, mostanában elég sokszor játszom a klubokban, és nagyon-nagyon szereti a közönség, hála Istennek. Ami pedig alattunk fog érkezni, az nem más, mint az új dalom, a One

Night, amit a Dubstep-kal közösen készítettem, és most 10-én jelent meg, és épp hogy átléptük már a 200 000 hallgatót Spotify-on, úgyhogy innen is szeretném megköszönni mindenkinek. Még egyszer, One Night, Dubs, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, Where is my Radio Show?

0: Szóval nézzük, hogy mi a most.
1: Egy olyan dallal megyünk tovább, ami a TikTokot az elmúlt egy hónapban szerintem letarolta. Goodfellának és Jitvemnek a Monica Pia, zseniális kis tech house dal. Szerintem nem kell bemutatni senkinek. Ezzel megyünk a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Christopher állt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Ez megint bomba volt, tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Így van, én ma estére ennyi voltam, jövő héten ugyanitt ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok!
0: Ciao, Christopher, a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Martin Garrix, a nagy Forma 1 rajongó DJ producer Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj Zandvoort hivatalos záró akkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát a jóval több énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt, akinek produceri munkákat végzett, például Rihanna-nak, John Legend-nek, és csak a DJ kollaborációiból tudna házat venni magának, a David Guetta-val közös You Don't Know Me, és az ő dala, meg a Brigaddal közös Secrets, ez pedig egy saját dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazságot?

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a Magyar Madártani Egyesületnek van egy aktuális felhívása, ne féljünk a tőrösdarazsaktól. Hát először is keressünk rá, hogy néz ki a tőrösdarázs, mielőtt elkezdünk nem félni tőle. Azt mondják, hogy májustól számíthatunk a termetes tőrösdarazsak feltűnésére, a kertek, parkok gyepén, korhadó fák közelében, komposztnál keringenek nagy tömegben is, és félelmetesek, de teljesen ártalmatlanok. Sőt, segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot. Úgyhogy ne csapjuk le a fél pár kerti papuccsal szegény tőrösdarazsat. Rendelkezik ő is fullánkkal, ezt azonban, hogyha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják. Szóval ne tévesszük őt össze a lódarázssal. A folytatásban is szólnak az igazi mai slágerek, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és egy tudományos fantasztikus tény, így a késői órákban, hogyha valaképpen elaludni készül, és azt tapasztalja, hogy mindig kilógatja az egyik lábát a takaró alól, teljesen exakt evolúciós okai vannak, illetve tehát tudományos okai, gyorsabban elalszanak és jobban is alszanak azok, akik az egyik lábukat kint hagyják a takaró alatt. A tudományos ok pedig a következő, a lábfejünkben rengeteg ér található közvetlenül a bőr alatt, emiatt ezek a részek kiválóan alkalmasak a hőleadásra. Szóval amikor a lábunk nincs letakarva, az erek kitágulnak, így a test könnyebben tud lehűlni, ami segíti a belső test hőmérséklet csökkenését. Na tessék, ez a hőmérséklet visszaesés az egyik legfontosabb jelzés a szervezet számára, hogy ideje aludni. Persze ez a trükk nem válik be mindenkinél, de azoknak, akik izzadós alvók, vagyis könnyen kimelegednek éjszaka, többet segíthet a kilógatott lábfej, mint gondolnánk. Na micsoda tény ez?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak